0: Jó estét kívánok! A Nyírlugos Szabadság telepi népdalkör Summás dalai indították Táncházban című műsorunkat, s bár azt hiszem, már mindenhol vége van az aratásnak, sőt, a hétvégén, augusztus 20-án már az idei lisztből készül az új kenyér, mégis a Kis Magyar Néprajz című sorozatból és a rádió archívumából érdemes megismernünk az arató munkások, a summások életét, illetve az aratáshoz kapcsolódó egyes szokásokat. Mostanában többször is hallhattak egy-egy válogatást, egy-egy előadást a Magyar Rádió archívumából, mely remélem mindannyiunk épülésére szolgált. Remélem, önök is egyetértenek velem abban, hogy az archívum kincseit nem szabad hagyni feledésbe merülni, rendszeresen újra meg kell hallgatni elődeink remek műsorait. Most például a Kis Magyar Néprajz sorozatból a vándor arató munkásokról Takács Lajos előadását, melyet az emődi pincegazdák aratási dalai követnek.
1: A feudális korról szólva némelyek nagyon is mereven értelmezik azt az elzártságot, ami általában jellemző volt a kor falvaira, városaira. A későbbi időszakhoz képest kétségkívül széttagoltabban, elzártabban élt a népesség, és nagyobb mértékben szorult önellátásra, valamint a helyi termelési lehetőségek kiaknázására. Mégis, még a viszonylag egyszerű munkák között is akadt olyan, amely nagyobb helyváltoztatásra, vándorlásra késztette a lakosságnak nem is csekély hányadát. Ilyen volt mindennek előtt az év legfontosabb munkája, az aratás. Mert bár ez időben viszonylag csekély volt a népsűrűség, és bőven állt rendelkezésre művelhető föld, de a talaj feltöréséhez, megszántásához szükséges igásállatokkal már nem mindenki rendelkezhetett. Még ha jogi és egyéb kötöttség nem is gátolta volna a föld használatát, de a művelés tényleges lehetősége, feltételek sokaknál hiányzott. Így a lakosságnak nem is kis része kiszorult a közvetlen földhasználat lehetőségéből, és ha kenyeret akart, azt részes munkával kellett megkeresnie. Erre adott jó alkalmat az aratás, amelyet a nagyobb földtulajdonosok is igyekeztek gyorsan elvégeztetni, nehogy a hosszúra elnyúló munkát a nagy szenveszteség bosszulja meg. Ezért is alkalmaztak aratáskor olyanok is munkásokat, akik egyébként éven át egyedül vagy robotosokkal dolgoztak. És ezért szegődtek a nagyszámú szegénységgel rendelkező helységek lakói olykor messze vidékre is, ahol az aratás révén jó keresetet remélhettek. De nem csak a falvak jobbágy népe, hanem a mezővárosok, városok szegényei, de még iparosai is, akik nyáron mesterségükben nem dolgoztak, aratni mentek. A falvak, városok aratás idején időnként úgy kiürültek, hogy megállt a megszokott élet. Nem csodálkozhatunk, hogy ez időre az iskolák mellett a hivatalok és boltok is bezártak, sőt némely helyen még a törvénykezés is szünetelt. Komárom 1640-es városi jegyzőkönyvébe olvasható például, hogy tempore messis, azaz aratás idején, az törvények megszűnnek. Így az sem tűnhet különösnek, hogy ez időre még a rabokat is kiengedték, hogy a télire valót megszerezhessék maguknak. De ami a legkülönösebb, aratás idején például a török korban még a végvári harcosok is elszélettek, hogy aratni tudjanak. A nyugat-magyarországi végvárakról írta Keglevics Miklós 1645-ben, hogy a végvári szegénylegények 3-4 mérföldre is elmentek aratni. 1648-ban pedig a körmendi kapitány adott hírt arról, hogy hadinépe elment, kepében aratni idézik, mivel szegényeknek kenyerük nem volt. Az arató munkások vándorlása 18. századtól az alódiális gazdálkodás nekilendülésétől fogva még nagyobb méreteket öltött, főképpen a hegyes vidékekről a termékenyebb síkságok felé irányult. Sok idegen nemzetiségű is, sőt külföldi arató is jött ekkor a termékenyebb alföldi vidékeinkre. A 18. századi feljegyzések gyakran emlegetik ezeket, s köztük elsősorban a bugerokat, akik Nyugat-Szlovákiából jöttek az alföldes, a kránicokat, akik a szlovéniai Krajna környékéről valók, akik főképpen a Dél-Dunántúlon tevékenykedtek. Az arató munkások nagyarányú vándorlásának természetesen sok irányú gazdasági és kulturális hatása is megmutatkozott. Legközvetlenebbül mégis az újabb aratóeszközök elterjesztésében tűnt ez ki. Azt már Fritz Krüger is kimutatta, hogy például Franciaországban az újabb típusú speciális aratószerszámnak, a félkasza formájú volantnak elterjedése szintén évnyi pontossággal nyomon követhető az arató munkások vándorlásának útvonalán a termékeny folyóvölgyekben. Nálunk viszont a lassúbb sarló felváltásában, a termelékenyebb aratókasza elterjedésében vállaltak a munkások fontos szerepet. Az aratókaszák formái közül a Nyugat-Dunántúl egyes helységeiben szinte a felszabadulásig fennmaradt úgynevezett nehéz aratókasza elterjedése mindenképpen a vándor uradalmi aratók tevékenységével függ össze. Nem véletlen, hogy egy nyugat-dunántúli aratókaszák párjait a kutatás az Alpok vidékén találta meg.

0: Ismét a Kis Magyar Néprajz sorozat egyik előadása következik Táncházban című műsorunkban, az arató ünnepekről Tátrai Zsuzsanna néprajzkutató mesél.
1: 1867-ben jelent meg Réső Ensel Sándor Magyarországi Népszokások című munkája. Különböző lapokban már korábban közzétett gyűjtéseit rendezte kötetbe, elsősorban a származási hely vagy a szokás tárgyának ABC rendjébe. Könyvének rendkívüli értéke, hogy az ország különböző vidékeiről körülbelül 2 évtized alatt gyűjtött anyagot közölt, nem csak magyar, hanem a hazai nemzetiségi területekről is. Például 50 lakodalmi, illetőleg házasságkötéssel kapcsolatos szokásleírásból a következő nemzetiségekkel találkozunk. Baranyai Sokác, Berkenyei Szendehelyi Sváb, Breznobányai Tót, Felső-Dunatáji Német, Horvát Határőrvidéki, Nyitrai Tót, Szlavóniai Szerb, Szilágysági Olá, Trencsényi Hornyák, Verhovinai Rutén. A házasságkötéssel kapcsolatos szokások mellett a születéshez és a halálhoz fűződő jeles napi különféle alkalmakhoz kapcsolódó, valamint célszokások találhatók Réső Ensel Sándor könyvében. A különféle alkalmakhoz kötődő szokások között találunk fonóbeli, szüreti, disznótori, arató szokásokat is. Ez utóbbiakat, az arató szokásokat vizsgáljuk meg közelebbről. Előjáróban el kell mondanom, hogy aratási ünnepet általában csak ott tartottak, ahol nagyobb földterületen kalákában vagy részes aratókkal dolgoztattak. Az ünnepség is annál nagyobb volt, minél nagyobb volt a föld, minél nagyobb úr volt a föld tulajdonosa. Arató ünnep tehát ott volt, ahol más gabonáját aratták. Különösen sok szlovák aratómunkás jött az Alföldre részért aratni. Most hallgassanak meg néhány részletet Réső Ensel Sándor alföldi arató ünnep leírásából. Mikor az Alföldön aratnak, nem elég hozzá a környék népe. Meghivatnak erre a felföldi Tóth atyafiak is, kik ilyenkor az Alföldet egy kasza s nyele kíséretében beutazzák. Ezek pénz helyett bizonyos gabonarészt kapnak, s elláttatnak az aratás egész ideje alatt étellel. Délfelé már a magyar menyecskék hátukon, kezükben vagy szamára rakodva hozzák ki a meleg ételeket, a friss kenyereket. Mikor vége az aratásnak, felosztják, mi megy a gazdának, mi a munkásoké. Az utolsó nap az ünnep. Bemennek a faluba, az uraság házához, a gazdatisztje lakához, ott átnyújtják a kalászkoszorút és jót kívánnak. A zsitva mellékéről szóló aratási ünnep leírásában a szlovák vándor aratómunkások elszegődését így írja le. Zsitva melléke, noha elég népes ugyan, azonban a nagyobb munkatételeknél mégsem nélkülözheti az idegen erőt és segítséget, mely tekintetben a tótok kivált gabonatakarásnál igen hatalmas segítők. Megindulásuk többnyire előre megkötött szerződések alapján történik, rendes megindulási idejük pedig Péter Pál napja. Ezen időtájban hemzseg soraiktól az országút, dalaiktól visszhangzik a zsitva vidéke. Nem egyszer hegedű és dudaszó mellett nyitnak be a magyar helységekbe. Nem csak nappal, hanem holdvilágos éjjeleken is dolgoznak. Bevégezvén nehéz feladatukat, a szokás szerint ünnepéllyel zárják be, összeszedvén a határ minden vadvirágait, azokból s gabonaszálakból koszorút kötnek. Ezen korona alakú fejéket a víztől legkevésbé iszonyodó férfi fejére teszik. Aztán körmenetszerű ünnepéllyel a felkoszorúzott férfi vezetése alatt Isten dicsőítő és gazdát dicsérő sokféleképp változó dalt az utcákon át egész a gazda udvaráig dalolva a határból hazafelé indulnak. Az alföldi és a zsitva melléki aratás és aratóünnepek leírása jól mutatja a szlovák vándor aratómunkások nem csak segítséget, de eseményt is hoztak a falvak életébe. Már bevonulásukkal, s majd az aratóünneppel, de ellátásuk kapcsán is kapcsolatba kerültek az érintett helységek lakóival. Egyes megjegyzések mellett, melyek a felvidéki vándormunkások bizonyos étel és italkedvelésére vonatkoznak, munkájuk teljes megbecsülése jellemzi Réső Ensel felfogását, s valószínűleg a korabeli közfelfogást is.
0: Tátrai Zsuzsannát hallották az arató ünnepekről, s most következzenek Szlovák Dallamok Táncházban című műsorunkban Szokolai Dongó Balázs játszik dudán egy szlovák dallamot, majd a Sajó Banda és Répási Ivett felvétele szól, Felsőgömöri szlovák népzene.

0: egy 1976-os és egy 1965-ös műsor részlete következik Táncházban című műsorunkban. Mindkettő a summások életéről szól.
1: A mezőgazdasági munkásszerződéseket, így a summás szerződéseket is az 1898 évi úgynevezett rabszolga törvény alapján állították ki. A vasmegyei Dobronics József is az ország szegényebb tájairól került a nagybirtokokra.
2: 1937 tavaszán munkára szerződtem. Lesaljai pusztára. A fizetés, ahogy a szerződés diktálta. Ottan volt 20 pengünk havonta, és a 6 hónapra pedig 7 mázsa 50 kiló buza. A marokszedőknek és a kötélvetőknek pedig 6 mázsa buzája volt erre a 6 hónap időre, és 18 pengő volt havonta. Tehát ez volt a nyári keresetek, a téli kenyerét is ebből kellett biztosítani. Vállalkozó, aki szerződtetett bennünket, a szállításra megrendült szekereket a Döröskei utcán állította fel, és onnan továbbra szállítottak be bennünket a körmendi vasútállomásra. Ott egyszerű marha vagonokba, abba rakottunk be szerszámokat, és mi magunk is vagonokba mentünk.

Tehát az utazásunk Bakonybankon végződött, és onnan szállítottak be bennünket a gazdaságba. Nagy kupac szalma várt bennünket ott a barak előtt. És hát mérgelődtünk, hogy hát ha még a hájánkat se készítették el, mire ide érünk. A barak lóistálókból állott, annak előtte még be nem rendezkedtünk mink. 80 személy abban a barakba helyezkedett el, szarvaskánt, halastó, döröská, és még más falukból is úgy olyan formában, hogy a teremnek az egyik szélében nők voltak és nős emberek feleségestől, a másikban pedig férfiak voltak. Sok esetben nem bírtunk a balhákkal és a patkányokkal. Az vettük észre, hogy a patkányok az orunkon futkoznak éjszakának idején, alig tudtunk aludni.

0: és a ruházatunk pedig bármilyen ünnepi ruhánk volt, és nem tudtuk elhelyezkedni máshova, szegát vártunk a falakba, és oda aggattuk fel a ruháinkat.
1: Vasárnaponként a Szőcei Monek Anna és a többi summás és parasztlány kiment a Bakonyér partjára.
2: Ott melegítettük a vizet egy üstbe, ott kimostuk a ruhákat, sajnos nagyon piszkos volt, amiben egész héten dolgoztak az emberek, a szombaton vetették le. Akkor összeszedtük a ruhákat, hát bizony nagyon sokat kellett vele dolgozni, mert kifőzni nem lehetett, csak leforráztuk őket. Akkor abba egy kicsit állott, úgy megnyomkodtuk, akkor kivittük a Bakonyérbe, ott kiöblítettük, kitáregettük oda végig, sajnos kilencet magamra, egy lánynak mosni, akkor még a ruhákat szárítás után megreperálni, összerakni, kivasalni mindent, mire végezett az ember délét. De hát mit csináljon az ember, amikor a kevés fizetésből még mellette egy lánynak azt kellett vállalni, hogy rendbe tehesse az egész ruhákat. Sajnos akármilyen koszossak, piszkossak voltak azok a ruhák, már bizony a férfiakon is, éppen úgy még mi rajtunk nőkön. Nagyon elpiszkozódott az a ruha. Igyekeztünk vasárnap, hogy rendbe tarthassuk, summásokról, bármit mondtak, azért mégis igyekeztünk magunkat tisztán tartani, hogy másik héten tiszta ruhába öltözhessünk.
1: Főzni pedig Cigány Zsuzsanna főzött.
3: 10 éves koromban elkezdtem a mezőgazdasági munkát, már rá voltam utalva. 9-en voltunk testvérek, én voltam az idősebb, nekem menni kellett, amikor tudtam már dolgozni. 10 éves koromban visszhordó, azután 12 éves koromtól 19-ig én mindig marokszedő voltam, aratóknál. 19 éves koromban már elkezdtem a főzést, 19-től 36-ig főztem az aratóknak, meg a nyári munkásoknak. Kaptunk 70 deka lisztet naponta, abból kellett 1 kiló kenyeret előállítani. Meg kaptunk 20 deka főzőlisztet, kaptunk 3 deka zsírt, kaptunk 5 deka babot, 2 deka sót naponta. Mást abból még nem tudtunk előállítani, mint bablevest, vagy babfőzeléket, vagy krumplilevest, krumplis tésztát, grézes tésztát, ez napról napra csak így ment. Hozták nekünk 3. községből a húst. Mire ideért, akkorra már nem is volt jó. Többek között egyszer én aztán visszavittem az intéző úrhoz, ő visszaküldte, hogy áztassam ki, és el lehet használni. Én újra visszavittem hozzá, hogy nem használható a hús. Ő meg azt mondta, hogy lázító vagyok. Én bújtogatom föl az embereket. Én azért a húst csak letettem neki a folyosóra, és ott hattam, és én főztem mást az embereknek. Az emberek azt mondták, hogy jó van. Miért főzzem meg? Azért, hogy én megmondtam neki. Ha munkás emberek vagyunk, és de emberek vagyunk.

0: beszélget.
1: Először azt legyen szíves elmondani, hogy kitől tanult ezeket a summás dalokat.
0: Hevesből voltak summások, és együtt dolgoztunk, és együtt kombináltuk. Volt például olyan eset, hogy az egyik lány ellopja a másiknak a cipőjét, és már másnap nótát csaptunk róla.
1: Emlékszik erre a dolgot?
0: Emlékszem. Mikor

0: csendőr.
1: És valóban elkísérték a csendőrök, hogyha hát, eltűnt valamelyik summás lánynak a cipője?
0: Hát nem, de vissza kellett neki hozni. Hát a csendőrt ezért nem hozták oda, de vissza kellett neki hozni.
1: Szoboszlai Pálné hány évig volt summás?
0: 3 évig. 3 évbe, 6 hónapig.
1: És nem. Nagyon sokára telt el az a 6 hónap?
0: Hó, reggel 4-től este 9-ig. Bizony sok volt az.
1: Mivel telt el egy nap?
0: Hát kérem szépen, a répa sorba. Egyeseltünk, kapáltunk.
1: Az elébé énekelt egy népballadát. Azt kitől tanulta?
0: Azt is ott szerkesztettük. Egyik egyet tudott, a másik másat tudott. Azt. Hát tetszik, hogy egész nap kapáltunk, vagy egyeseltünk abban a répasorban. Hát volt rá idő, hogy kikombináljunk ilyeneket.
1: És este volt még kedvük leülni, citeraszó mellett énekelgetni.
0: Még táncoltunk is.
1: Kikkel táncoltak?
0: Hát a véres legényekkel, ugyan kivel.
1: Kinek a birtokán volt summás?
0: Báró Harkányi János. Én ott laktam azon a tanyán. Az én apám ott volt alkalmazott. Tessék nézni, mink sehol a világon nem voltunk ki a tanyából. Mink csak ott így csináltuk. Vagy kitaláltuk magunk, vagy pedig len azok hozták. Ez csak így volt.
1: Hol volt a bárónak a tanyája?
0: Újsiska.
1: Hány ezer holdja volt a bárónak?
0: Hát én ezt nem tudom, de rengeteg. Azt tudom, hogy 99 tanyája volt. Itt, ezen a környéken, meg a jó Isten tudja, hogy hol.
1: És hogy voltak ezek a citerás bálak, amikor összejöttek a summások táncolni, danolni, énekelni?
0: Tetszik tudni, hogy volt. Úgyhogy alig hittük, hogy megebédeljünk vasárnap. Már jött a citera, a harmonika, aztán jártuk.
1: Meddig tartott egy ilyen summás bál?
0: Kérem, nálunk olyan rend volt, hogy 9 órától takarodó volt. Olyan intézőnk volt.
2: Hány összetört emberi sors fájdalmas hajog azokban a balladás hangú, olykor a könnyeken át is mosolygó dalokban, amelyek közül megszólaltat egyet Szoboszlai Pálné.
0: Házunk előtt van egy véneperfa, alatta jegy, ti jó fanyoszója, benne

0: magra. Barna legény, tekints fel az égre, meg arra jár síró gyermekedre. Tekintettem, mikor megcsaltalak, de már most a jó Istenre bízlak.
1: Valami kis igaz történet van-e ebben a dalban? Mert általában egy igaz magva szokott lenni ezeknek a daloknak. Itt például egy lánynak és egy legénynek a történetét énekelte el.
2: Hát így van. Ez is az. Ez is igaz, mert ez így történt, és erről is csaptunk egy nótát.
1: Ez egy megtörtént dolog
2: az
1: volt.
2: A férfi hidegen hagyta, és ez a lány, ez aztán ő kombinálta magának ezt a nótát. Ezt az Ilona nótát. Ezt hevesből hozták.

0: És miután abba hagyta a summásságot, utána mit csinált?
1: Az intézőnél szolgáltam 5,5 esztendeig, onnan pedig férhez jöttem ide, Szegesztelre.
0: És most jelenleg mit csinál Magdi néni?
1: Háziasszony vagyok.
0: Férje mit dolgozik?
1: Hát nem dolgozik, sajnos beteg, vadőr különben.
0: Gyerekek?
1: Egy fiam van, most katona.
0: De mi a foglalkozása?
1: Gépkocsi vezető.
0: Azóta sokat fordult a világ.
1: Bizony.
0: El tudna mondani most egy gesztei történetet? Itt. Hát, hogy mulatnak a mai fiatalok? Hogy szórakoznak?
1: Hát már csak én nem járok most a bálba, a jó Isten áldja, meg a jányok járnak.
0: Na de azért néha el szokott jönni, megnézni
1: hát
0: a lányokat.
1: Jártam akkor, mikor még a fiam járt. De már összesen lehet hasonlítani. Hát az a szép cigányzene, mint akkor volt, meg így kolopálna. Megrázzák a csörgőt, mint a gyerekeknek. Hát, én csak a cigányzenét szeretem, vagy a harmonikát. Mink már öreg asszonyok vagyunk, tetszik.
0: De azért moziba, színházba csak
1: hát
0: jár.
1: Azért. Mikor alkalom van, de hát az uram beteges sajnos.
2: Ismét a Kis Magyar Néprajz sorozat előadása következik Táncházban című műsorunkban. Küllős Imola néprajzkutató a summások költészetét mutatja be.
3: Vannak a magyar népköltészetnek olyan alkotásai, amelyeknek eredetét nem fedi százados homály, hanem úgy szólván a szemünk előtt keletkeztek és virágzottak ki. Ilyen például az egész summás költészet, azoknak a daloknak, nótáknak nagy csokra, amelyeket a summások énekeltek, mert azok a legsajátabb életükre, örömeikre és problémáikra vonatkoztathatók voltak. Summásoknak nevezték azokat a mezőgazdasági idénymunkásokat, akik 2, 4, 6 hónapra csoportosan leszerződtek egy-egy 1000 holdnál nagyobb birtokra, s ott elsősorban a munkaigényes kapás növények művelését és betakarítását végezték. Járandóságuk az előre kialkudott készpénz, termény és nyers élelmiszer volt. A summások olyan vidékekről jártak el dolgozni, mint az ország északkeleti része és Zala, ahol a viszonylag nagyobb népsűrűség miatt nagy volt a munkaerőfelesleg, s a kevés földdel rendelkező, illetőleg föld nélküli falusi lakosság megélhetése nem volt biztosított. Tekintettel arra, hogy a mezőgazdasági bérmunkának ez a formája csak a múlt század 80-as éveitől vált gyakorlattá, az úgynevezett summás népköltészet születését is erre az időre tehetjük. A summások énekelte dalok legnagyobb része országszerte ismert népdal, katona, szerelmi vagy béres dal, ezeket formálják át úgy, hogy a saját életük vízhangozzék benne. A summás költészet tulajdonképpen kis ciklusokból áll, amelyek az elszegődéstől a munkába töltött napok eseményein át, a hazatérésig megörökítik a summás élet mozzanatait. Sajátos, hogy bár más alkalmi jellegű munkacsoportosulásnak, a kubikusoknak és az aratóbandáknak is volt maga alakította költészete, mégis a summások dalaiban kapott legerősebben hangot a fennálló társadalmi viszonyok miatti elégedetlenség. Dalaikban megszólták nem csak a nekik közvetlenül parancsoló intézőt, hanem magát az uraságot is, aki egészségtelen, piszkos szállás helyett, például a kisem takarított ökörisztálót jelölte ki lakhelyükül. Mivel a zárt közösségben meghatározott ideig dolgozó summások élete a választott bandagazda szigorú felügyelete alatt sok hasonlóságot mutatott a katonasorssal, érthető, hogy a katonadalok elsődleges forrásul szolgáltak a summás költészet kialakításához. Lám, milyen egyformán háborog a katona és a summás a rossz élelmezés miatt. Kapitány úr az istenit magának, egye meg a sűrűjét a zupának, vagy egye meg, vagy adja a kutyának, ne adja egy 3 éves bakának. Így a katonadal. Intéző úr, Isten verje meg magát, egye meg már maga a többi babját, vagy egye meg, vagy adja a kutyának, ne adja a szegény dolgos summásnak. Mondja a summásnóta. Szintén igen kevés változtatás kellett ahhoz, hogy a katonasors, a katonai elöljárók elleni panaszdalok a summás költészet szerves részévé váljanak. Az őrmester úrból, intéző úr, a kaszárnyából barak lesz, s a katona vagy bakaszót a summás kislány summás legény kifejezés helyettesíti. Az így átalakított dalok politikai mondani valójához azt hiszem nem szükséges kommentár. Ha még egyszer tüzes mennykő lehetnék, a novai szállodába beütnék, agyonütném azt a kutya főorvost, aki engem katonának besoroz. Ha én egyszer tüzes mennykő lehetnék, intéző úr szobájába lecsapnék, agyonvágnám intéző úr magát is, meg azt a sok ingyen élő kutyát is. A Summások dalköltészete mindazokat a sajátosságokat elevenen megmutatta, amelyekre a hagyományos népköltészet kutatásakor csak több-kevesebb biztonsággal tudtunk következtetni. Hogy például csak az a dal lesz divatos, terjed el egy szűk közösségen kívül is, amelyiknek stílusa gördülékeny, s tartalma is érvényes minden Summás csoport életére. A dalok elterjedését nagyban segíti az ismerős, fülbemászó dallam kiválasztása is. Ezért van az, hogy Summás dalaink szövegeinek többségét a közismert új stílusú dalok dallamára éneklik.
2: A Summások költészetéről Küllős Imola néprajzkutatót hallották, s természetesen Summás és Katona dalok zárják Táncházban című műsorunkat. Énekel a Sárándi férfi dalárda, kiket a Szeredás együttes kísér. Munkatársaim Sztrányócki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Gyurmán Gábor nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.

Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma a hét jeles napjai. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.

Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat Szent István király ünnepe hetében. Államalapító királyunkat Szent László kezdeményezésére 1083. augusztus 20-án Székesfehérvárot avatták szentté. Tiszteletére a legelterjedtebb verses históriát Rajmundus mester írta 1270 és 80 között. A Szent István tiszteletére írt teljes latin nyelvű Esztergomban és az ország legnagyobb részén nagyjából a 17. század közepéig alkalmazott verses zsolozsma a középkori magyarországi irodalom és zenetörténet egyik remek műve. Ennek antifónáit, vagyis keretverseit és válaszos zsoltárait alkalmazta 18. századi népének dallamra Meggyesi Est Norbert a Kovács Andrea szerkesztőtársával kiadott Énekek Szent István tiszteletére című kötetben Csanád Béla és Sík Sándor fordítása szerint. A kötet hangzó mellékletét Vakler Anna vezetésével a Zeneakadémia hallgatói közreműködésével rögzítették. A bevezetőben, Annus Réka előadásában már hallhattuk a kezdő versszakot. Most a Szent István életére, uralkodói bölcsességére, királyi, apostoli hivatására és jelentőségére utaló versszakokat idézzük a 13. századi verses zsolozsmából, ugyancsak Annus Réka előadásában.

Meggyesi Norbert kötetében külön fejezetben szerepelnek a Szent István tiszteletére született köszöntő és könyörgő énekek. A Jász Nagykun Szolnok megyei Csépán maradt fenn Szabados József 18. századi kántorkönyve, amelyből a most következő költői szépségű fohászt idézzük. Dallama az 1500-as évekből való, 4+6-os szótagszáma középkori gregorián himnusz ritmust őriz. A mai hívek az angyaloknak nagyságos asszonya kezdetű népének szöveggel ismerik. Nem Csicskinga énekel. Ezzel kívánok minden kedves hallgatónknak szép ünnepet, amelyen egyúttal Szent István oltalmába ajánlhatjuk a rendkívüli szárazsággal és vízhiánnyal küzdő magyar hazánkat.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: A pontos idő 3 óra. Éjszakai dalcsokor. Tankó Rádió, a Magyar Zene Rádiója.

0: la csuda volt.
1: Örök zöld dallamok.
2: És kívánok még nagyon sok boldog névnapot.
1: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Ере цигань, ере цигань, хустел некем понутамо. Régit. Szokogjon a hegedű úr, könyv peregjen az orcából. Régit. Húzzat azt, mit régi

povis na kotta ma teba. Fahir chipka sam fadeba. Akkor is kászt húszat, húszat azt a régi búsat,

vis nakotta mä töbä. Häher chipkassam fadöbä.

de mi mente.

mi mente.

A pontos idő 4 óra. Éjszakai dalcsokor. Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.

asemed, mintas égi piros ajkat, csuda széte galambom. Cipra fodros a ruhád, a kapuban várok rád, galambom. Ha nem jössz ki, ha nem jössz ki, benn maradsz. De ha kijössz, hogyha kijössz, csókot kapsz. Elvesztem az eszemet, s megkérem a kezedet, galambom. Ha nem jössz ki, ha nem jössz ki, benn maradsz. De ha kijössz, hogyha kijössz, csókot kapsz. Elvesztem az eszemet, s megkérem a kezedet, galambom. Megmaradt az eszem is.

Addig is az ember lelke, rózsás szerelemben. Míg az Isten valakivel hazudt.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: A pontos idő 6 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó reggelt kívánok! A hírszerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Kócán Dávid. Hatalmas az előrelépés a paksi munkálatokban, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter helyszíni videójában hangsúlyozta. A mai és a holnapi nap még kritikus lesz az alacsony vízellás és a további apadások miatt, de jövő héten már jelentősen nőhet a vízszint, és megkezdődhet a létesítmény fokozatos visszakapcsolása. Hozzátette, addig is a legfontosabb feladat a nukleáris biztonság fenntartása és a két aktív turbina védelme. Hazatérhet Lengyelországba az M3-as autópályán történt buszbaleset 21 sérültje. A lengyel hatóságok közölték, a sebesülteket kormányzati különgéppel szállították a délkelet-lengyelországi kárpátaljai vajdaság központjába. Közülük senki nincs életveszélyben, de öten még ápolásra szorulnak. Hozzátették, 5 könnyebb sérültet autóval vittek haza a hozzátartozók, a magyar kórházakban maradt 18 ember hazaszállításáról, pedig állapotuk stabilizálódása után gondoskodik Varsó. A Medjugorjéból hazafelé tartó lengyel zarándokbusz vasárnap hajnalban borult fel Mezőkeresztesnél, a tragédiában 12-en meghaltak, 47-en megsérültek. Több beruházás kiemelt nemzetgazdasági státuszát visszavonja a kormány, jelentette be közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a döntés érinti egyebek között a lángépgyár és a klub Aliga területét, valamint a Margit-szigeti tenisztadiont, a soroksári gyáli ipari fejlesztést és a Pázmány kampusz aktuális terveit. Hozzátette, a visszavonás nem befolyásolja a már kiadott építési engedélyeket, de megszűnnek a különleges szabályok, és az önkormányzatok is visszakapják korábbi jogaikat. Videóval is segíti a vállalkozásokat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a kibővített adatszolgáltatásban. Szeptember 1-től a kézi és a számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. December 31-ig hibás vagy elmaradt teljesítés miatt még nem bírságul az adóhatóság. A céljuk, hogy valamennyi vállalkozás a lehető legegyszerűbben tudja teljesíteni az adatszolgáltatási kötelezettségét. A videó és minden szükséges információ megtalálható a nav.gov.hu oldalon. Országos véradónapot tartanak szombaton. 20 vérellátó intézet várja a donorokat országszerte, hogy a hosszú hétvégén is biztosítani tudják a megfelelő vérkészletet. Az országos vérellátó szolgálat azt kéri, hogy aki egészségesnek érzi magát és teheti, szánjon egy órát a véradásra. A véradóhelyek listája a szolgálat honlapján található. Holnap kezdődik a Strandfesztivál Zamárdiban. A 4 napos rendezvényen 2 nagy színpadon magyar és külföldi könnyű zenei fellépők, valamint kertmozi, színház, légtánc bemutató és kortárs képzőművészeti alkotások várják az érdeklődőket. A nemzeti ünnepet a Balaton legnagyobb tűzi játékával köszöntik. A MÁV sűrített menetrenddel, éjszakai bagolyvonatokkal és nagyobb kapacitású szerelvényekkel készül a fesztiválra. Végül az időjárásról. Délelőtt leginkább az északkeleti megyékben lehetnek záporok, zivatarok, délután a Dunántúlon is visszatér a felhős, esős idő. Nagy területen megerősödik, a zivatarzónákban viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben általában 23-29, késő este 19-25 fok között alakul. Adásainkat meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
1: Derűs napot. A Dankó Rádió reggeli műsora Egri Józseffel.

Sztár volt Lollipop, a Dolly-ról előadásában hallottuk. Jó reggelt kívánok, derűs napot! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat 2026. augusztus 18-án kedden a Dankó Rádióban, a Magyar Zene Rádiójában. A mikrofonnál Egri József. Tartsanak velem ma is, hiszen nagyszerű zenéket és nagyon sok érdekes, hasznos információkat hallhatnak, melyben segítségemre lesznek kedves kollégáim, a szerkesztő Nemes Niki, zenei szerkesztő Szabó Tamás és a hangmérnök Fóti Tamás. Az ő nevükben is kellemes időtöltést és jó rádiózást kívánok. Ebben az órában megnézzük majd, hogy mi minden történt ezen a napon, augusztus 18-án a múltban, névnaposokról és születésnaposokról is szót ejtünk, de előtte figyelmükbe ajánlok néhány dalt. Őrmester úr fekete subája, énekli hamarosan Tolnai András. Hétre ma várom a Nemzetinél, Nagy Sándor előadásában. És ez az utolsó tánc Delhusza Johntól. De elsőként itt a Magyar Zene Rádiójában Smidelius Éva énekel Toki Balog Ernő és zenekarával. Éj van, csend és nyugalomnak éje. Jó reggelt!

0: negyed 7 van.
1: Dankó kalendárium. Ezen a napon történt.
0: 1780-ban magyar és cseh királyként is trónra lép II. József, a kalapos király. 1765 óta német-római császár. 1868-ban ezen a napon az indiai Guntúrban egy napfogyatkozást vizsgálva a héliumra utaló jelet figyelt meg Pierre Janssen francia csillagász. 1917-ben ezen a napon volt az első világháború eseményeként a 11. isonzói csata kezdete. 1926 magyar kezdeményezésre Budapesten rendezték meg az első úszó Európa-bajnokságot. 1938-at írunk, a Magyarországgyűlés Székesfehérvárot kihelyezett ülést tart Szent István király halálának 900. évfordulója tiszteletére, és törvényt hoz Szent István király dicső emlékének megörökítéséről, melyben augusztus 20-át nemzeti ünnepnek nyilvánítja. 1949-ben ezen a napon Adolf Dassler bejegyezteti a vezeték és kereszt nevéből alkotott Adidas márka nevet. 2024-ben 7-es magnitudójú földrengés történt Kamcsatka közelében, a Csendes-óceán alatt. Eddig tartott a múlt, és most itt a Dankó rádióban Tarnai Kis László énekel Nyári Lászlói zenekarával. Mennyi álmot sző a csend? Ébredjenek velem!

0: そこか。
1: Dankó Rádió. Orosházán FM 94,2. A magyar zene rádiója.

reggelt kívánok, derűs napot! Ma kezdetben északkeleten és helyenként keleten számíthatunk még további esőre, záporra, zivatarra. Az északnyugati szél sokfelé lesz élénk, erős. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 28 fok között várható. Ma ünnepli névnapját Elena, Elin, Ilka, de a főnévnapos Ilona. Az Ilona a Helena régi magyarosodott alakváltozata, amelyet a középkor óta használnak ebben a formában. Az Ilona azon ritka magyar nevek közé tartozik, mely a magyar nyelvből került be más népek névanyagába. A 20. század elejétől megtalálható a finn nyelvben, amihez hozzájárulhatott az is, hogy alakja a finn Iló öröm szóra hasonlít. Boldog névnapot kívánunk! A következő dalt minden Ilonának küldjük. Lajtai Lajos és Békefi István szerzeményét a ma születésnapját ünneplő Nagy Sándor színész énekes előadásában hallgatjuk meg. Hétre ma várom a Nemzetinél. Derűs napot!

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: A kanyargó tisza partján

0: öreg zöld dallamok.
1: Mindenkinek van egy álma, az enyém
0: te lettél. Ilyen színes a Dampó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: perc múlva 3:47.
1: Dankó kalendárium. A nap híres szülöttei.
0: 1750-ben született ezen a napon Antonio Salieri, olasz zeneszerző, Schubert zenetanára. 1830-ban Ferenc József osztrák főherceg, osztrák császár, magyar és cseh király, az osztrák-magyar monarchia első uralkodója. 1910-ben született ezen a napon Turán Pál, kétszeres Kossuth-díjas matematikus, aki a számelmélet, a gráfelmélet és a klasszikus analízis területén ért el jelentős eredményeket. 1914-ben született Szendrő József, Jászai Mari díjas, színész, rendező, műfordító, színházigazgató. 1929-ben született Horváth Teri, Kossuth díjas és kétszeres Jászai Mari díjas színművésznő, érdemes művész. Egyik legismertebb alakítását az 1979-es Indul a Bakterház című filmben nyújtotta a Bakter kiállhatatlan anyósának szerepében. 1931-ben Keleti Éva, Kossuth és Balázs Béla díjas fotográfus, érdemes és kiváló művész. Képei a hazai színház történet közelmúltjának kiemelkedő előadásait, nagyszerű művész egyénisége különleges pillanatait örökítette meg. 1936-ban született Robert Redford, Oscar-díjas amerikai színész, filmrendező. Ma ünnepi születésnapját Bagdi Emőke, klinikai szakpszichológus, Isten éltesse sokáig. És szintén ezen a napon ünnepi születésnapját kedves kolléganőnk Teremi Trixi, Kálmán Imre díjas színésznő, szubrett, a Rátonyi Róbert Színház alapítója, művészeti vezetője. A Dankó Klub rendezvényünk több helyszínén találkozhattak már vele. Boldog születésnapot kívánok mindannyiuknak! Ábrahám Pál Viktória című operettje nem szokványos operett, hiszen abban is különleges, hogy ebben a darabban két táncos komikus és két szubrett színesíti a Bon Viván és a Primadonna szerelmének történetét. Most hallgassuk meg Ábrahám Pál Viktória című operettjéből Teremi Trixi előadásában a Honvéd Banda Szól a Stefániá című dalt. Jó rádiózást!

reggelt kívánok! Lassan első óránk végéhez érünk, és jönnek a hírek, de addig Lakatos Miklós és zenekara játszik. A következő órát egy jó kis csárdással indítjuk, melyet Karcagi Nagy Zoltán énekel. Nagy rédei lánykából jócskán iszogattam. Tartsanak velem 7 óra után is, várom vissza önöket. Derüst!

0: Műsorajánló.
1: Államalapításunk ünnepén. Egri József vagyok, a Túl az Operencián című műsor házigazdája. Augusztus 20-án 18 órától a Dankó Rádióban Szőrényi Levente és Bródi János rockoperájának dalaiból válogatunk egy teljes órán át.

0: Ünnepeljünk együtt augusztus 20-án.
1: Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.
2: Lenyűgöző előadások, felejthetetlen dallamok, fantasztikus előadók. A Budai Vár Oroszlános udvarában megrendezett gála különlegessége a Csárdás királynő magyarországi bemutatójának 110. évfordulója előtt tisztelgő összeállítás. Budavári Palota koncert, mindörökké operett. Augusztus 20-án 21 óra 5 perckor a Dunán. Legyen az ünnep igazi élmény. A tűzijáték mellett látványos fényfestés, lézer és drónsó segítségével idézzük meg a mindannyiunkat összekötő hagyományokat. Fejezetek a magyar nemzet ezer éves történetéből. Ünnepi látvány előadás a Duna fölött, augusztus 20-án 21 órakor az M1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 7 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó reggelt kívánok, a hírszerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Kócán Dávid. Hazatért Lengyelországba az M3-as autópályán történt buszbaleset 21 sérültje. A lengyel hatóságok közölték, a sérülteket kormányzati különgéppel szállították a délkelet-lengyelországi kárpátaljai vajdaság központjába. Közülük senki nincs életveszélyben, de öten még ápolásra szorulnak. Hozzátették, 5 könnyebb sérültet autóval vittek hozzá a hozzátartozók, a magyar kórházakban maradt 18 ember hazaszállításáról pedig állapotuk stabilizálódása után gondoskodik Varsó. A lengyel zarándokbusz vasárnap hajnalban borult fel Mezőkeresztesnél, a tragédiában 12-en meghaltak, 47-en megsérültek. Hatalmas az előrelépés a paksi munkálatokban, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter helyszíni videójában elmondta, a következő 2 nap még kritikus lesz, mert mínusz 129 a paksi vízmérce, és még 8-9 cm-es apadást jeleznek. A kormányfő hangsúlyozta, most a legfontosabb a nukleáris biztonság fenntartása, és a jelenleg termelő 2 paksi turbina további üzemelésének biztosítása. Hozzátette, az előrejelzés szerint a következő héten 30-40 cm-rel lehet magasabb a vízszint, és ha minden jól megy, a jövő hét elejétől lehet elkezdeni az atomerőmű fokozatos visszakapcsolását. Az elmúlt 2 év legnagyobb ukrán drón támadása érte Moszkvát éjszaka, közölte az orosz főváros polgármestere. A tájékoztatás szerint Ukrajna 620 drónt indított Moszkva és környéke felé, 180 eszközt megsemmisített az orosz légvédelem a főváros térségében. Egy gyermek megsérült, amikor találat ért egy lakóházat. Támadás ért egy hajót a Hormuzi szorosban, a legénység egyik tagja meghalt, közölte a brit haditengerészet. A hajó már kifelé haladt a szorosból, amikor ismeretlen eredetű lövedék találta el. Környezeti károkról nem érkezett jelentés. A hatóságok vizsgálják a támadás körülményeit. A háború óta jelentősen visszaesett a forgalom a stratégiai fontosságú szorosban, amelyen korábban a világ olajszállítmányainak mintegy egyötöde haladt át. Ma kezdődik a Debreceni Virágkarnevál. A rendezvényen több mint 300 program várja a látogatókat. A fő esemény a több százezer élő virággal díszített kocsik menete, amely augusztus 20-án vonul végig a karnevál útvonalán. A járműveket napközben a Nagyerdei stadionnál lehet megtekinteni. Éjszaka a belváros épületei és terei fényfestéssel kelnek életre. Ingyenes nagy koncertek lesznek a Kossuth téren, 8 helyszínen tánccsoportok mutatkoznak be, a kicsiket pedig a Galiba Gyermekfesztivál várja. A Debreceni Virágkarnevál vasárnapig tart. Miközben az aszály miatt alig jelennek meg a csípőszúnyogok, elszaporodtak a tigris szúnyogok a lakóövezetekben, ahol rendszeresen locsolnak. Emiatt a katasztrófavédelem célzottan platós járműre rögzített permetező berendezésekkel végzi a szúnyogírtást napnyugta után. A következő napokban Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén és Békés-megye néhány településén, valamint Budapesten és Szegeden is gyérítik a szúnyogokat. Végül az időjárásról. Délután leginkább az északkeleti megyékben lehetnek záporok, zivatarok, délutánok, a Dunántúlon is visszatér a felhős, esős idő. Nagy területen megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben általában 23-29 fok.
1: Derűs napot! A Dankó Rádió reggeli műsora Egri József.

0: pincemest kell leányát.
1: Derűs napot, jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó kedves hallgatókat itt a Dankó Rádióban, a Magyar Zene Rádiójában 2026. augusztus 18-án, kedden. A mikrofonnál Egri József. Köszönöm, hogy megtisztelnek figyelmükkel, és velem tartanak ebben az órában is. Hamarosan beszélünk arról, hogyan segíthet a keresztrejtvény fejtés szellemileg frissen tartani bennünket. Közlekedési információkat is mondunk, és ellátogatunk a NAP településére, valamint sokat zenélünk. Elhangzik majd a Jaj, de szép kék szeme van magának Egyházi Gézától, a Cintányiros Szudarvilág, Oszfald Marika és Peller Károly előadásában. Éjszakák és nappalok, Máté Pétert hallgatjuk. De most itt a Magyar Zene Rádiójában Korda György énekel, Tövis és Rózsa. Jó reggelt!

0: reggelt kívánok, szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó kedves hallgatókat is. Sokan választjuk kikapcsolódásként a keresztrejtvényeket, a szudokut vagy más fejtörőket, és közben talán nem is gondolunk arra, hogy ezzel az agyunkat is tornáztatjuk. A rejtvényfejtés ugyanis megdolgoztatja a memóriát, a figyelmet, a logikus gondolkodást és a nyelvi készségeket. Kutatások szerint már napi 15-20 perc rendszeres gyakorlás is hasznos lehet, különösen akkor, ha váltogatjuk a különböző feladatokat. A rejtvényfejtés persze önmagában még nem elegendő ahhoz, hogy idősebb korban is megőrizzük szellemi frissességünket. Nagyon fontos a rendszeres mozgás, a megfelelő alvás, az egészséges táplálkozás és a társas kapcsolatok ápolása is. A lényeg tehát a változatosság és a rendszeresség. No és persze az, hogy örömünket leljük benne. A rejtvények után most már nem kell tovább törnünk a fejünket, elég, ha átadjuk magunkat a zenének. Biztos vagyok benne, hogy a következő dallamokban is örömünket leljük. Szabó Kálmán szerzeményét Kalmár Pál az 1930-as és 1940-es évek egyik legnépszerűbb énekese adja elő. Én álmomban egyszer. Utána pedig Szöllősi Emese énekel Szalai Antalé zenekarával. Három kislány ül a padon. Ébredjenek velünk!
1: Volt egyszer egy mesebeli álom, azt álmodtam, te leszel a fárom, te leszel a földi mennyországom, a boldogságom, az imádságom. Istenem, de kár, hogy felébredtem, boldogságom hiába

szemfelé. Én tőle tanultam szeretni, szeretni úgy igazán.

0: Legosabban fönt.
1: Nem tudom.
0: Így nem macska.
2: Egyetem, begyelem, tengertánc, cica, mica, mit kíván? Nem kívánok!

Jaj, eltört az ujjam, hiába fújtam, egérke rád emlékezem, de fáj a kezem.

0: csudar, őt ugye csak mit akar? Nem jön a pimasz, nem győzi meg az igaz.
1: Ott a farka, ott a farka, ott a farka, új farka.
0: Ez a macska farka.
2: Na. Ne város soha szkifi egy szívből imád, egy macska mégsem mehet.

Tudom, hogy nem rajonghat érte minden egér, viszont én azért vagyok, hogy te ne is legyél. Ez van, nem jön a lukból az egér.

reggelt kívánok, derűs napot! Szerencsére balesetről nem kaptunk információt. Továbbra is lezárásokra kell számítani az augusztus 20-ai rendezvények miatt a város több pontján, ezért vezessenek körültekintően. Szirmai Albert Mágnás Miska című operettjének ősbemutatója 1916-ban volt a Király Színházban. A darabot pedig a korszak sztárjai, Fedáksári és Rátkai Márton számára komponálták. A szövegkönyvet Bakonyi Károly, a dalszövegeket Gábor Andor írta. A talpra esett lovász fiú Miska és párja Marcsa mulatságos története sok humorral figurázta ki a fennhéjázó arisztokráciát, ami a korabeli közönségnek nagyon tetszett. Most csendüljön föl ebből az operettből a Cintányéros Cudarvilág, Oswald Marika és Peller Károly előadásában. Jó reggelt!

0: 4 perc múlva 3:48.
1: Hencidától Banshidáig, sőt még azon is túl. A nap települése a Dankó rádióban.
0: Napkor. A vármegye és egyben a Nyírség középső részén fekszik, a megyeszékhely Nyíregyháza keleti szomszédságában. A falut aranyló homokbuckák veszik körül, s itt emelkedik Szabolcs középső területének legmagasabb dombja is, a Golyób is, melynek tetejéről a környék legszebb kilátása nyílik. Az egyik legrégebbi szabolcsi települések közül való. 1271-ben a Kálai család őse, a Balogh Semjén nemzetségbeli Ubul fia Mihály kapta királyi adományként. 1848-ig a kis család tagjai voltak a falu földesurai, és 1945-ig határának nagy része a tulajdonukban volt. A Láb család volt a jobbágy réteg. 1998-ban a Virágos Magyarországért mozgalom keretében a község elnyerte a Belügyminisztérium nagy díját. Ugyanebben az évben a település erős emberei a Magyarország legerősebb faluja vetélkedőn első helyezést értek el. 1999-ben sikerült megvédenük ezt a kitüntető címet. A harmadik nemzeti lovas fesztiválon a napkori lovas bandérium első helyen végzett a megyék versenyében. Nevezetességei közé tartozik a Kálai család egyik középkori eredetű kúriája. Az időjárás jelző obszervatóriuma pedig a település valódi unikuma. 1999-ben került átadásra a 300 hektáros vadaskert, mely Európa egyik legmodernebb vadaskertje, ahol vaddisznó és dánvad várja a vadászni vágyókat. Ha tehetik, látogassanak el önök is napkor településére. Máté Péter felvételével folytatjuk Éjszakák és nappalok. Erős napot!

Derűs napot! Önök a Magyar Zene Rádióját hallgatják. Hamarosan Tudta-e című dalőrző napi népzenei szótárunk következik. Addig Berki Péteri zenekara játszik. Örökzöld slágerrel indítjuk a következő zenei óránkat Kállai Ferenc előadásában. Ha fáj a szívünk, várom vissza önöket a hírek után is. Derűs napot!

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma kalandozás a páva nyomában. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat a Dalőrzők műsorában. Az augusztus 20-i Szent István nap közelettével egy olyan kiemelkedő művészegyéniség lesz ma képzeletbeli vendégünk, akit az egész országban sokan ismernek és szeretnek. Berecz András a Nemzetművésze címmel kitüntetett Kossuth díjas énekes, mesemondó, népmesegyűjtő, folklórkutató és előadó művész. Jó István újságíró róla írt sorait idézem. Berecz András, na ő tényleg egy nemzeti erőközpont. Mesemondásaiban egyesül költészet, népiség, bölcsesség, derű, gyermeki játékosság. Berecz úgy fölemeli a magyar emberséget, nyelvi leleményt, mint Bartók vagy Kodály a népzenénket, csak éppen roppant szórakoztatóan. Berecz András így ír magáról. 1957-ben Budapesten születtem. Az első dalokat édesanyámtól tanultam, aki a híres kunhegyesi táncos, tréfa és nótafa, Tanka Gábor lányaként sok ilyet tudott. Erdélyben, Moldvában, Felvidéken, Somogyban, Nagykunságban, Nyírségben dalokat, meséket, tréfákat gyűjtögetek. Életem különféle vargabetűi, hajtűkanyarszerű fordulatai után, melyek során rakodó segédmunkás, erdőművelő, útkarbantartó is voltam, hajszolt embertársaim örömét keresgélő énekes, mesemondó lettem. Kedves dalaim és meséim a hunát kereső és nagyon szerelmes ember hallomásai, látomásai. Berecz András számtalan lemezt, kazettát, CD-t, rádió és televízió felvételt készített itthon, Európa több országában és tengeren túlon is. Magyar népzenét tanított Erdélyben, Sopronban, a torontói York Egyetemen, amerikai zenei táborokban, hollandiai magánkurzusokon. Tolmácsok segítségével más nyelvű közönségnek is mesél. Csuvas népköltészeti fordításai kötetben és CD-n is megjelentek, koncertműsorában jó magam is részt vettem. Vidnyánszky Attila rendezésében 2016-tól játsza az egyik főszerepet a Nemzeti Színház Csíksomlyói Passió előadásában, beépítve saját feldolgozásait, szerzeményeit. A színházban önálló előadásokat is tart, ilyen például az Isten bolondja, vagy a Síp és Land című műsora. Az Ószent István dicsértessél kezdetű moldvai egyházi népének az 1990-es években Berecz András megrendítő előadásában vált közismerté. Szent István ünnepe előtt ezt idézzük fel a Millennium évében megjelent Kőkertben Lilium című albumáról.

0: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit CRT készítette.
1: Műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
2: Augusztus 20-án együtt ünnepel az ország. Tartson velünk a Szent Jobb körmenet élő közvetítésében, ahol a hit, a hagyomány és a nemzeti összetartozás évszázados öröksége elevenedik meg. Kövesse élőben az ünnepi esemény minden fontos pillanatát, és legyen részese velünk ennek a felemelő alkalomnak. Szent István napi ünnepi szentmise és Szent Jobb körmenet. Augusztus 20-án 18 órakor a Dunán.
3: Augusztus 20-a egyszerre tisztelgé Szent István államalapító öröksége előtt. Alkalom, hogy emlékezzünk a magyar történelemre, és lehetőség, hogy közösen tovább írjuk az ország történetét. A nemzet ünnepe. Közvetítések az augusztus 20-ai eseményekről. Egész nap az M1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 8 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Jó reggelt kívánok! A hírszerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Kócán Dávid. Az elmúlt 2 év legnagyobb ukrán drón támadása érte Moszkvát éjszaka, közölte az orosz főváros polgármestere. Ukrajna 620 drónt indított Moszkva és környéke felé, közülük 180-at semmisített meg az orosz légvédelem. 3 megsérültek, több épület megrongálódott. Közben Moszkva következményeket helyezett kilátásba az Egyesült Királysággal szemben, miután Ukrajna brit gyártmányú drónokat is bevetett orosz célpontok ellen. Oroszország szerint London ezzel az eszkalációt segíti. A brit védelmi minisztérium ugyanakkor közölte, továbbra is biztosítja Ukrajnának a védekezéshez szükséges felszerelést. Támadás ért egy hajót a Hormuzi szorosban, a legénység egyik tagja meghalt, közölte a brit haditengerészet. A hajó már kifelé haladt a szorosból, amikor ismeretlen eredetű lövedék találta el. Környezeti károkról nem érkezett jelentés. A hatóságok vizsgálják a támadás körülményeit. A háború óta jelentősen visszaesett a forgalom a stratégiai fontosságú szorosban, amelyen korábban a világ olajszállítmányainak mintegy 1/5 haladt át. Hazatért Lengyelországba az M3-as autópályán történt buszbaleset 21 sérültje. A lengyel hatóságok közölték, a sérülteket kormányzati különgéppel szállították a délkelet-lengyelországi kárpátaljai vajdaság központjába. Közülük 5 még ápolásra szorulnak. Hozzátették. 5 könnyebb sérültet autóval vittek haza a hozzátartozók. A magyar kórházakban maradt 18 ember hazaszállításáról pedig állapotuk stabilizálódása után gondoskodik Varsó. A lengyel zarándokbusz vasárnap hajnalban borult fel mezőkeresztesnél, a tragédiában 12 meghaltak és 47 megsérültek. Hatalmas az előrelépés a paksi munkálatokban, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter helyszíni videójában elmondta, a következő 2 nap még kritikus lesz, mert mínusz 129 a paksi vízmérce, és még 8-9 cm-es apadást jeleznek. A kormányfő hozzátette, a következő héten 30-40 cm-rel lehet magasabb a vízszint, és ha minden jól megy, a jövő hét elejétől lehet elkezdeni az atomerőmű fokozatos visszakapcsolását. Havi teljesítmény arányos elszámolásra tér át a kivitelező a Mohácsi Dunahíd projektnél. A Duna Aszfalt ZRT abban állapodott meg a Közlekedési és Beruházási Minisztériummal, hogy visszafizeti a teljesítéssel még le nem fedett előleget. A kivitelezés folyamatosan halad azokon a területeken, ahol nem függesztették fel a munkát. Az új megállapodás szerint az előleg nettó 45 milliárd forint, a Duna Aszfalt pedig vállalta, hogy több mint 58 milliárd forintot visszafizet. Holnap kezdődik a Strandfesztivál Zamárdiban. A négy napos rendezvényen könnyű zenei fellépők, kertmozi, színház, légtánc bemutató, gasztronómiai programok és kortárs képzőművészeti alkotások várják az érdeklődőket. A nemzeti ünnepet a Balaton legnagyobb tűzi játékával köszöntik. A MÁV sűrített menetrenddel készül a fesztiválra. Délelőtt leginkább az északkeleti megyékben lehetnek záporok, zivatarok. Délután a Dunántúlon is visszatér a felhős, esős idő. Nagy területen megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben általában 23-29, késő este 19-25 fok között alakul.
1: Derűs napot. A Dankó Rádió reggeli műsora Egri Józseffel.

0: derűs napot, jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm Önöket 2026. augusztus 18-án, kedden, itt a Dankó Rádióban, a Magyar Zene Rádiójában. A mikrofonnál Egri József. Köszönöm, hogy továbbra is velem vannak. Ebben az órában lesznek egészségpercek, és egy új receptet is átnyújtok Önöknek. Közben sok szép zenét hallhatnak. Kalmár Magda és Gulyás Dénes hangján csendül fel a Nem szereti téged más, Lehár Ferenc Paganini című operettjéből. Száldogál a fecske Gáspár Annitól, és Kovács Kati énekli, hogy ennyi kell. De elsőként itt a Magyar Zene Rádiójában Szilágyi Sándort halljuk. Kísér Lakatos Miklós és zenekara. Már mi nálunk, babám! Jó reggelt!
1: Már mi nálunk, babám! Már mi nálunk, babám! Az jött, megszokt!

Jó reggelt kívánok! A legtöbb háztartásban megtalálható egy olyan egyszerű és természetes ital, ami meglepően hatékonyan képes támogatni méregtelenítő szervünket, a májat. A máj a méregtelenítés mellett termeli az epét, ami elengedhetetlen a zsírok megfelelő emésztéséhez, és szorosan kézben tartja az egészséges vércukor és koleszterin szintet. Ha a máj elfárad vagy túlzottan leterhelődik, az az egész szervezet működésére rányomja a bélyegét. Ez az ital a zöld tea, mely csökkenti a stresszt, mérsékli a gyulladásokat, szabályozza a zsíranyag cserét. Közvetlenül segíti a májsejteket abban, hogy hatékonyabban dolgozzák fel a zsírokat. A legtöbb vizsgálatban azt tapasztalták, hogy napi 3-4 csésze minőségi zöld tea elfogyasztása már néhány hét után kedvező eredményeket hoz. A zöld teát 70-80 fokos vízzel kell leönteni, és 3-5 percig kell ázni hagyni. A szakértők egyöntetően hangsúlyozzák, hogy a teázás akkor hozza a leghatékonyabb eredményt, ha egy teljes körű életmódváltás részeként tekintünk rá. Vigyázzunk egészségünkre! Most Bányai Márton énekel, kísér ifjabb Berki Béla és zenekara. Rácsos kapu, rácsos ablak. Derűs napot!

Köszöntöm a kedves hallgatókat! Az aranylemezes, többszörös fonogram és Emerton díjas Herczku Ágnes a magyar népzenei, világzenei élet megkerülhetetlen személyisége. Családjában mindenki szerette a zenét. A népzene mellett Herczku Ágnes más műfajokba, így a világzene, a pop és a jazz világába is gyakran tesz kirándulást. Következzen most a Repülj Madár, Repülj! Este 21 órától pedig még több világzenét hallgathatnak. Derűs napot!

0: 3 perc múlva 8:45.
1: Mi legyen az ebéd? Hagyományos és újra gondolt finomságok a Dankó Rádió reggeli műsorában.
0: Itt az idő, hogy főzzünk valami finomat. Mai receptünk a barackos sajtos csirkemell. Hozzávaló 2 szelet csirkemell filé, só, bors, 4 evőkanál étolaj, 1 darab őszi barack és 80 g füstölt ejdámi sajt. Elkészítéséhez először a csirkemell szeleteket enyhén meglofoljuk, körülbelül 1-1,5 cm-es vastagságúra, sózzuk és borsozzuk. Egy sütőbe helyezhető serpenyőben az étolajon közepesen magas hőmérsékleten megpirítjuk a csirkemell mindkét oldalát 2-2 perc alatt, majd lehúzzuk a tűzhelyről. A tetejére helyezzük a magtól megszabadított, 1,5 cm-es szeletekre vágott őszi barackot, és befedjük a reszelt füstölt sajttal. Betesszük grill funkción 220 fokra előmelegített sütőbe a serpenyőt, és körülbelül 10 perc alatt rásütjük a sajtot. Rizssel, burgonyapürével tálaljuk. Jó étvágyat kívánunk! A finom ebédhez idősebb Dezsi György felvételét kínáljuk önöknek Balázs Tamás és zenekarával. Rózsabokor a domboldalon. Dankó Rádió.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Ha ír majd édesanyám, írjon a

Nem sokára híreket mondunk, addig a Bánát zenekar muzsikál. Egy andalgóval indul a következő zenei óránk Bokor János előadásában. Nem szeret már úgy a rózsám. Maradjanak velem 9 óra után is. Várom vissza önöket. Derűs napot!

0: Műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Kedves hallgatók, az előttünk álló hosszú hétvégén is izgalmas vendégekkel és tartalmas beszélgetésekkel várjuk önöket. Augusztus 20-án csütörtökön Vinkó József író műfordítóval, a Magyar Konyha című havilap főszerkesztőjével beszélgetek. Pénteken Epres Attila színművész lesz vendégünk. A szombat reggelt Szalai Krisztina színművésznővel tölthetik, vasárnap pedig Fehér Attila zenész, zeneszerzővel fogok kvaterkázni. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hosszú hétvégén is.
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
3: Debreceni Virágkarnevál 57. alkalommal. Az ország egyik legnagyobb múltú és legkedveltebb fesztiválja ismét virágba borítja Debrecent. Hazai és külföldi tánccsoportok, zene, felvonulás, varázslatos virágköltemények. Tekintse meg élőben ezt a magával ragadó kulturális felvonulást. Debreceni Virágkarnevál 2026. Augusztus 20-án 7 óra 40 perckor az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
0: Reklámot hallottak. A pontos idő 9 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
6: Jó reggelt kívánok! A hírszerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Kócán Dávid. Kritikus lesz a következő két nap a paksi atomerőműnél, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter beszámolt arról, hogy a Duna vízszintje még 8-9 cm-t apadhat, ezért most a nukleáris biztonság fenntartása és a jelenleg termelő két turbina működésének biztosítása a legfontosabb. Hozzátette, holnap estétől már emelkedhet, a jövő hétre pedig 30-40 cm-rel lehet magasabb a folyó vízszintje. Közben folytatódik a bárkás visszaduzzasztás és a fenékküszöb építése. Tegnap délutánig csak nem 3000 tonna kő érkezett a helyszínre. Ha minden kedvezően alakul, a jövő hét elejétől megkezdődhet a paksi atomerőmű fokozatos visszakapcsolása, mondta a kormányfő. Hazatért Lengyelországba az M3-as autópályán történt buszbaleset 21 sérültje. A lengyel hatóságok közölték, a sérülteket kormányzati különgéppel szállították a délkelet-lengyelországi kárpátaljai vajdaság központjába. Közülük senki nincs életveszélyben, de öten még ápolásra szorulnak. Hozzátették, 5 könnyebb sérültet autóval vittek haza a hozzátartozók, a magyar kórházakban maradt 18 ember hazaszállításáról pedig állapotuk stabilizálódása után gondoskodik Varsó. A lengyel zarándokbusz vasárnap hajnalban borult fel Mezőkeresztesnél. A tragédiában 12-en meghaltak, 47-en megsérültek. Az elmúlt két év legnagyobb ukrán drón támadása érte Moszkvát éjszaka. Ukrajna 620 drónt indított Moszkva és környéke felé. Hárman megsebesültek, több épület megrongálódott. Az orosz légierő is csapásokat mért Ukrajnára. 5 megsebesültek, lakóházak és civil infrastruktúrális létesítmények rongálódtak meg. Közben Moszkva következményeket helyezett kilátásba az Egyesült Királysággal szemben, miután Ukrajna brit gyártmányú drónokat is bevetett orosz célpontok ellen. Lelőtte egyik diáktársát, 2 pedig megsebesített, majd magával is végzett egy fiatal egy középiskolában a Fülöp-szigetek déli részén. A támadó egy nagy tűzerejű fegyverrel kezdett lövöldözni egy tanteremben, amit egy testkamerával élőben közvetített. A tanulókat kimenekítették és felfüggesztették a tanítást. Mélypontra esett Donald Trump népszerűsége egy friss felmérés szerint. A Reuters hírügynökség és az Ipsos közvéleménykutatásában a megkérdezettek 64%-a elégedetlen az amerikai elnök teljesítményével, és csak 33% támogatja Donald Trumpot. Augusztus elején az elnök népszerűségi mutatója még 35% volt. A felmérés szerint az amerikaiak többsége attól tart, hogy az Egyesült Államok és Irán közötti háború elhúzódik. Meghosszabbított menetrenddel közlekednek a MÁV csoport és a BKK járatai augusztus 20-án az ünnepi programok miatt, közölte Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter elmondta, a 2-es, 3-as és 4-es metró éjjel 2:30-ig jár, és sűrűbb lesz az éjszakai buszok, valamint a 6-os villamos menetrendje is. Az ország minden tájára indulnak majd a késő órákig közlekedő mentesítő vonatok, buszok, hévek. Végül az időjárásról. Délelőtt leginkább az északkeleti megyékben lehetnek záporok, zivatarok. Délután a Dunántúlon is visszatér a felhős, esős idő. A hőmérséklet napközben általában 23-29, késő este 19-25 fok között alakul.
0: Derűs napot. A Dankó Rádió reggeli műsora Egri Józseffel.

0: van.
1: Derűs napot, szeretettel köszöntöm Önöket 2026. augusztus 18-án kedden a Magyar Zene Rádiójában. A mikrofonnál Egri József. Ebben az órában lesz születésnapos köszöntés és tankóklubos felvételeket is hallhatnak. Van neki, van neki, van neki, van. Énekli majd Farkas Rozika. Hello Dolly Sota Irén előadásában. Cigány szerelem Vámosi Jánostól. De most itt a Magyar Zene Rádiójában Kálmán Imre a Csárdás királynő című operettjéből következik egy részlet. Tiboldi Mária és Farkas Bálint előadásában. Erongyos élet. Jó rádiózást!

fajókát, sokat estetizíti, oly jól tudjátok. Örül vagy bár a tél, ide jön az ember mindig hozzátok. A jókát, sokat estetizíti, oly jól tudjátok. Prima!

0: csináltok.
1: Most születésnapos és névnapos köszöntésre készülünk, már is hívjuk Ivonka nénit.
2: Hello.
1: Jó napot kívánok, Egri József vagyok a Dankó Rádiótól. Gyurcsány János nécse Ilonát keresem.
2: Igen, én vagyok.
1: Hogy szólíthatom?
2: Hát Ilonkának.
1: Kedves Ilonka, van önnek egy nagyon kedves családja. És
2: igen,
1: a kedves fia Zoltán, a lánya Anikó, a veje Zoltán, igen, és az unokája, igen, Mercedes megkért, igen, minket, hogy köszöntsük fel születésnapja és névnapja alkalmából, így az egész család nevében, és mi is a Dankó család nevében nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánunk, névnapot is, és nagyon-nagyon jó egészséget.
2: Köszönöm szépen a köszöntést, 13 éve hallgatom már a Dankó rádiót, és ígérem, ha Isten is úgy akarja, akkor hallgatom továbbra is. Gyerekkoromban is hallgattam, akkor a rádióban még téli harangszó volt, és kedves anyám akkor bekapcsolta a rádiót, és akkor is hallottam minden szép magyar nótát. De ez nagyon nagy meglepetés, nagyon szépen köszönöm önöknek, az Isten áldja meg minden lépésüket.
1: Nagyon-nagyon örülünk, és még azt legyen kedves megmondani, hogy mikor gyűlik össze a család, mikor ünnepelnek együtt?
2: Ma ünnepelünk együtt, meg a volt kollégáimmal, akik a mikroszkóp színpadon játszottak, én is ott dolgoztam velük együtt, és összejövünk ma.
1: Melyik a kedvenc dala?
2: Kék ne felejts, virágzik a tópartján.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönjük, és még egyszer nagyon boldog születésnapot és névnapot kívánunk az egész Dankó család nevében.
2: Köszönöm.
1: Szeretettel küldjük a dalt Kovács Apollónia előadásában. Kísér Boros Lajos és zenekara.

0: Panemők csalatok meg engemet.
1: Ez is a Dankó Rádió.
2: Mind

Derűs napot, szeretettel köszöntöm Önöket. A mai aranylemezekben több olyan produkciót is hallhatunk, amelyeket olyan művészek alkottak közösen, akikről talán nem is gondoltuk volna, hogy valaha keresztezték egymás útjait. A Tánzdal fesztiválok a magyar könnyűzene igazi ünnepei voltak. Hatalmas érdeklődés kísérte ezeket az estéket. Milliók ültek

televízió előtt, hogy hallják az új dalokat és megismerjék az előadókat. Számos énekes és együttes innen indult el a siker útján, sokan pedig szinte egyik napról a másikra országosan ismert sztárokká váltak. De nem csak új előadókat ismert meg az ország, hanem csodálatos dalok is születtek, amelyek közül nagyon sokat ma is szeretünk és dúdolunk. Az 1972-es Táncdalfesztivál második helyezett dala lett az Úgy szeretném a Bergendi Együttes előadásában. Idézzük fel most ezt a nagyszerű slágert. Úgy szeretném. Terüs napot!

Szeretettel köszöntöm Önöket. Mindig örömmel idézem fel a Dankó Klub koncertjeit, hiszen sokszor én is ott lehetek ezeken az esteken, és mindig jó érzés megtapasztalni azt a szeretetet, amellyel a közönség fogad minket, bármerre is járunk az országban. Most is felidézünk néhány emlékezetes pillanatot. 2018-ban Siófokon Budai Beatrice elénekelte a Múlnak a gyermekévek című dalt, Tordai Zoltáni zenekara kíséretével. Karcagon is nagy sikert aratott 2024-ben Kocsis Tibor, a Próbálj meg lazítani című örökzölddel. Végül 2017-ben repítjük vissza az időt, amikor Mányban Kalina Enikő és Dolcs Péter előadásában csendült fel a Pák is aranyom pá. Jó szórakozást kívánunk!

nem sokára 10 óra lesz. Mai műsorunk végéhez értünk. Köszönöm, hogy velem tartottak ma is. Vármegyéről Vármegyére című rovatunk következik hamarosan. A hírek után jön az Aranylemezek Tölgyi Kriszta műsora. Majd 12 óra után jó ebédhez szól a nóta. Mudai Beatrix várja önöket. 14 órától pedig Szívküldi szívnek szívesen. A házigazda Gál Zoltán teljesíti az önök zenei kívánságát. Szeretettel várom önöket holnap reggel 6 órakor. Ébredjenek velem! További jó rádiózást kívánok a szerkesztő Nemesniki, zenei szerkesztő Szabó Tamás és a hangmérnök Fóti Tamás nevében is. Búcsúzik önöktől a műsorvezető Egri József. Most a Stúdió 11 játszik. Vigyázzanak magukra. Viszont hallásra!

0: megyéről Vármegyére. Szabolcs-Szatmár Bereg.
1: Gilisztától a Szarvasbikáig. A Harangodi Erdészeti Iskola. Magyarország első magánerdészeti erdeiskolája Szabolcs-Szatmár Bereg Vármegyében napkor mellett várja a gyerekeket. A tábor épületei telepített, főként akác, nyár, erdei fenyő és vöröstölgy vegyes erdőben állnak. Azért viszik ide szívesen a pedagógusok az osztályaikat, mert néhány nap alatt egyszerre ismerik meg egymást és a természetet. A korosztályonként és évszakonként változó programok az iskolában és a környező erdőkben várják a csoportokat. A gyerekek közelről láthatják az erdészek és a vadászok munkáját. Az iskola munkatársai segítik őket eligazodni a természetben térkép, iránytű és a csillagos égbolt alapján. Az állatok tájékozódása, a terepgyakorlatok, a mikroszkóp használata és az éjszakai túra izgalmas részei a tábori életnek. Végig lehet járni a 3 kilométeres Őzike és a 6 kilométer hosszú Pagony természetismereti tanösvényt. A diákok elsősorban a biológiához tartozó élményekre számítanak az erdőben, de szinte észrevétlenül találkozhatnak ott a földrajz, a fizika, a kémia, az irodalom, a történelem és a néprajz világával is. Egy nyári, kora őszi táborozás másképp beépülő tudást jelent a gyermekeknek, mint környezetismeret órán tanulni a szélről, esőről, növényekről vagy az állatokról. Legjobb mindezt testközelből, például a Harangodi Erdészeti Iskolában átélni.
0: A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
2: Műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora. Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-259-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket. Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
3: Testvérharc, széthúzás, belviszály.
4: A koronámért vagy a fejemért jöttél, László?
3: Küzdelem az áhított célért.
5: Isten házában vagy fia!
3: De a szenvedélyek mögött
6: mindenáron megvédelmezi az országot.
3: Már felsejlik a remény. Szarvas Attila, Berek Kati, Horkai Péter, Ónódi Eszter, Frankó Néro. Szakra Korona. Augusztus 20-án 22 órától a Dunán. Legyen az ünnep igazi élmény. A tűzijáték mellett látványos fényfestés, lézer és drónsó segítségével idézzük meg a mindannyiunkat összekötő hagyományokat. Fejezetek a magyar nemzet ezer éves történetéből. Ünnepi látvány előadás a Duna fölött, augusztus 20-án 21 órakor az M1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 10 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
7: Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Kócán Dávid. Kritikus lesz a következő két nap a paksi atomerőműnél, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter beszámolt arról, hogy a Duna vízszintje még 8-9 cm apadhat, ezért most a nukleáris biztonság fenntartása és a jelenleg termelő két turbina működésének biztosítása a legfontosabb. Hozzátette, holnap estétől már emelkedhet, a jövő hétre pedig 30-40 cm-rel lehet magasabb a folyó vízszintje. Közben folytatódik a bárkás visszadúzzasztás és a fenékküszöb építése. Ha minden kedvezően alakul, a jövő hét elejétől megkezdődhet a paksi atomerőmű fokozatos visszakapcsolása, mondta a kormányfő. Az elmúlt két év legnagyobb ukrán drón támadása érte Moszkvát éjszaka, közölte az orosz főváros polgármestere. Ukrajna 620 drónt indított Moszkva és környéke felé, közülük 180-at semmisített meg az orosz légvédelem. Hárman megsérültek, több épület megrongálódott. Közben Moszkva következményeket helyezett kilátásba az Egyesült Királysággal szemben, miután Ukrajna brit gyártmányú drónokat is bevetett orosz célpontok ellen. Oroszország szerint London ezzel az eszkalációt segíti. Támadás ért egy hajót a Hormuzi szorosban. A legénység egyik tagja meghalt, közölte a brit haditengerészet. A hajó már kifelé haladt a szorosból, amikor ismeretlen eredetű lövedék találta el. Környezeti károkról nem érkezett jelentés. A hatóságok vizsgálják a támadás körülményeit. A háború óta jelentősen visszaesett a forgalom a stratégiai fontosságú szorosban, amelyen korábban a világ olajszállítmányainak mintegy egyötöde haladt át. Meghaladja a 9 milliárd dollárt a múlt heti kolumbiai földrengéskor keletkezett kár, közölte a dél-amerikai ország elnöke. A 7,4-es erősségű földrengés épületeket döntött romba Kolumbia nyugati részén. A természeti katasztrófában legalább 280-an vesztették életüket, több mint 4000-en megsebesültek, és több mint 100 ember eltűnt. Hajnali mentesítőjáratok indulnak az ország minden részébe az augusztus 20-ai fővárosi programok után, közölte Vitézi Dávid közlekedési miniszter. A metrók éjjel 2:30-ig járnak, emellett sűrítik az éjszakai buszokat és a hatos villamost is. A tűzijáték idején több hidat lezárnak, ezért a tárcavezető azt javasolja, hogy a résztvevők elsősorban a metrókat használják. Az idei ünnepi rendezvénysorozat 4,9 milliárd forintba kerül, szemben a korábban tervezett 17 milliárddal, tette hozzá Vitézi Dávid. Holnap kezdődik a Strandfesztivál Zamárdiban. A négynapos rendezvényen két nagy színpadon magyar és külföldi előadók, valamint kertmozi, színház, légtánc bemutató, gasztronómiai programok és kortárs képzőművészeti alkotások várják az érdeklődőket. A nemzeti ünnepet a Balaton legnagyobb tűzijátékával köszöntik. A MÁV sűrített menetrenddel, éjszakai bagolyvonatokkal és nagyobb kapacitású szerelvényekkel készül a fesztiválra. Végül az időjárásról. Délelőtt leginkább az északkeleti megyékben lehetnek záporok, zivatarok, délután a Dunántúlon is visszatér a felhős, esős idő. Nagy területen megerősödik, a zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben általában 23-29, késő este 19-25 fok között alakul. Adásainkat meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A pontos idő 10:04.
2: Aranylemezek.
8: Jó napot kívánok, Tölgyi Krisztina vagyok. Öles léptekkel haladunk az ünnepi hosszú hétvége felé, ezért sokan már most szabadságon vannak. Akár pihennek, akár még dolgoznak, a következő két órában a magyar könnyűzene színe javát ígérhetem. Hallhatják majd például Toldi Mária, Ihász Gábor, Ambrus Kiri, a Neoton Familia, Charlie és Balázs Fecó felvételeit. A Metró nyitja a sort a citromízű banánnal. Jó szórakozást kívánok!
2: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Egy kis játékra invitálom önöket. Nyeremény ugyan nincs, csak a magunk szórakoztatására játszunk egy kicsit a zenével. Az aranylemezek következő dalát Ihász Gábor adja elő, és a Válaszolj nekem című dal zenéjét ő is írta. Szerintem ez olyan dallam, amiről azonnal felismerhető, hogy ez az ő stílusa volt. A dalszöveget viszont Szécsi Pál írta. A játék pedig az, hogy miközben hallgatják a dalt, figyeljenek a szövegére és próbálják elképzelni, vajon hogyan szólt volna, ha Szécsi Pál szövegét valaki kifejezetten neki zenésítette volna meg, és ő énekelte volna. Szerintem ez a dalszöveg hagyományos táncdalként is megállta volna a helyét, de döntsék el önök, már is szól a Válaszolj nekem.

Korda György évtizedek óta töretlenül sikeres pályafutásának első nagy slágere, Nádas Gábor és Fülöp Kálmán szerzeménye a Szeretni kell című dal volt, amit 2001-ben három fiatal színművész, Ulman Mónika, Gergely Róbert és Kaszás Attila is elénekelt. Őket Gregor József operaénekes követi az aranylemezekben, aki szívesen énekelt más műfajokat, operettet, magyar nótát és könnyű zenét is. Kniss Gábor szerzeményét, a mennyei üzenetet

A szerelem bárhol, bármikor utolérheti az embert, de a nyári szerelem az valami más. Annak van valami kis bukéja. Lehet, hogy csak egy kis flört. És lehet, hogy csak a nyaralás ideje alatt tart. De az is lehet, hogy tartós kapcsolat válik belőle. Ki tudhatná ezt előre, ugye? Minden esetre én azt már tudom, hogy úgy 2,5 perc múlva a nyári szerelemről fog énekelni Németh Gábor és Neményi Tamás dalában Ambrus Kiri. Ám előtte még az Egy férfi és egy nő című Oscar-díjas francia film főcímdala hangzik el az aranylemezekben, Tardos Péter magyar szövegével, Vojtági és Bodrogi Gyula előadásában.

A szerelmes daloknak most búcsút intünk a Neoton Familia Bye Bye Kedvesem című dalával 1987-ből, majd Várkonyi Mátyás és Miklós Tibor Lehettem volna című dalát hallgatjuk meg az aranylemezekben 1996-ból Charlie előadásában. Az ország egyik legnépszerűbb előadó művésze lehetett volna balettáncos, hiszen annak készült, vagy híres színész, ahogy a dalban énekli, hiszen kiváló alakításokat nyújtott filmekben is. Ő legnagyobb szerencsénkre mégis a zenét választotta, de mint néhány napja a Blicknek nyilatkozta, ma már nem biztos, hogy így döntene. Mint mondta, idézem, a generációnk megcsinálta magát, feledhetetlen dalokat alkottunk. Az elején én sem gondoltam volna, hogy nekem sikerül. 15 évet töltöttem külföldön, ott alapoztam meg a családom jövőjét. Ott nem kellett Charlie-t énekelnem, angolul kellett énekelni és show-t csinálni. Aki ott megfelelt, annak majdnem biztos volt, hogy hosszú karrierje lesz. De ha most kellene elkezdenem a zenei szakmát, nem lennék zenész. Inkább lennék asztalos, vagy focista, mert nagyon jól fociztam ám, mondta Charlie.

Akik gyakran hallgatják az aranylemezeket, azok számára már nem meglepő, ha olyan művészek közös produkciói csendülnek fel, akikről nem is gondolták volna, hogy valaha keresztezték egymás útjait. Demjén Ferenc például sokaknak írt dalt, köztük Harangozó Terinek is. A Mámort mindjárt meg is hallgatjuk a MÁV szimfonikus zenekar és a Bergendi Együttes közreműködésével. Az 1972-es felvétel előtt viszont Breitner János előadásában a Szenes Iván szövegére született saját szerzeménye, a Mindenkit elfelednek egyszer csendül fel a Martini Együttes kíséretével 1957-ből.

őrseho százszor elhazudjuk. Az életünkben azon múlik minden, hogy azt az igazit feledni tudjuk. Mindenkit elfelednek egyszer.

Sokan emlékeznek a kaktusz virágára, ami eredetileg egy francia vígjáték volt. Ebből készült később egy Broadway színdarab, majd a nagy sikerű film, melynek főszerepeit Walter Matthau, Ingrid Bergman és Goldie Hawn játszotta. A magyar bemutató 60 éve a József Attila Színházban volt. A darabot Nádas Gábor és Szenes Iván zenéjével dolgozták át, Bodrogi Gyula, Almási Éva és Vojtágyi feledhetetlen alakításaival. Ehhez a darabhoz született a Jamaikai Trombitás című dal is, ami nagy sláger és mára örökzöld lett. Az aranylemezek első részét Zsoldos Imre, a Magyar Rádió vonós tánczenekara és a Harmónia Vokál előadásában ezzel zárjuk. 11 óra 4 perckor pedig egy békebeli klasszikus örökzölddel indítjuk a mai műsorunk második részét itt a Dankó Rádióban.

0: Műsorajánló.
1: Államalapításunk ünnepén. Egri József vagyok, a Túl az Operencián című műsor házigazdája. Augusztus 20-án 18 órától a Dankó Rádióban Szőrényi Levente és Bródi János rockoperájának dalaiból válogatunk egy teljes

0: Ünnepeljünk együtt augusztus 20-án.
1: Tankó Rádió, a magyar zenerádiója.
2: Lenyűgöző előadások, felejthetetlen dallamok, fantasztikus előadók. A Budai Vár Oroszlános udvarában megrendezett gála különlegessége a Csárdás királynő magyarországi bemutatójának 110. évfordulója előtt tisztelgő összeállítás. Budavári Palota koncert, mindörökké operett. Augusztus 20-án 21 óra 5 perckor a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 11 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Kócán Dávid. Vízszint emelkedés várható a Dunán, így jövő héttől emelhetik a paksi atomerőmű termelését, áll a kormány.hu-n megjelent összegzésben. A kormányzati honlapon közölték, a paksnál zajló munkák a tervezett ütemben haladnak, a két működő turbina termelése stabil. A részben elsüllyesztett bárkákkal már sikerült érdemben megemelni a vízszintet, közben folytatódik a fenékküszöb építése is. A helyszínen csaknem 200 honvédségi és vízügyi szakember dolgozik éjjel-nappal. Legalább 10 meghaltak és 8 megsebesültek egy orosz rakétacsapásban az észak-kelet-ukrajnai Harkiv megyében, közölte a helyi katonai kormányzó. Több családi ház, egy posta, egy üzlet és egy kávézó, valamint járművek is megrongálódtak. Éjszaka Moszkvát és környékét támadta az ukrán légierő. 620 drónt indítottak az orosz főváros ellen. 3 megsebesültek, több épület megrongálódott. Közben Moszkva következményeket helyezett kilátásba az Egyesült Királysággal szemben, miután Ukrajna brit gyártmányú drónokat is bevetett orosz célpontok ellen. Támadás ért egy hajót a Hormuzi szorosban. A legénység egy tagja meghalt, közölte a brit haditengerészet. A hajó már kifelé haladt a szorosból, amikor ismeretlen eredetű lövedék találta el. Környezeti károkról nem érkezett jelentés. A hatóságok vizsgálják a támadás körülményeit. A háború óta jelentősen visszaesett a forgalom a stratégiai fontosságú szorosban, amelyen korábban a világ olajszállítmányainak mintegy ötöde haladt át. Átvették a tiszti hivatás jelképeit a leendő honvédtisztek a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. A tisztjelöltek az avatási szabját és a hadnagyi vászallagot kapták meg. Katonai szolgálatokat az augusztus 20-i ünnepélyes eskütétel után kezdhetik meg. A közmédia megújításáról szóló egyeztetéssel indul a Közhang elnevezésű új digitális társadalmi egyeztetési platform, jelentette be Radnai Márk kormánybiztos. A felületen interaktív tartalmak segítségével ismertetik az adott témákat, emellett az emberek elmondhatják véleményüket és javaslatokat is tehetnek. Az egyeztetésekben regisztrációval vagy anonim módon is részt lehet venni a közhang.hu oldalon. Idén is hasznosítja a Sziget Fesztiválon hagyott sátrakat és más tárgyakat a Máltai Szeretett Szolgálat. Az önkéntesek 2018 óta gyűjtik össze a helyszínen hagyott felszereléseket, amelyeket országszerte a rászorulóknak és 3 nagy hajléktalan ellátó központnak adnak. A fesztivál sátorral érkező látogatói eldönthetik, hogy távozáskor elviszik-e a sátrat, vagy ott hagyják és felajánlják adományként. Újra fennakadások nélkül üzemel a katániai repülőtér, miután feloldottak minden korábbi korlátozást, amelyet az Etna kitörése miatt vezettek be. Az érkező és az induló járatok is akadálymentesen közlekednek, valamint újra nyitották a reptér tegnap lezárt szektorait, amelyeket a vulkánból felszálló hamufelhő miatt zártak le. A készenléti állapot továbbra is közepes szintű marad. Végül az időjárásról. Délelőtt leginkább az északkeleti megyékben lehetnek záporok, zivatarok. Délután a Dunántúlon is visszatér a felhős, esős idő. Megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben általában 23-29, késő este 19-25 fok között alakul. Adásainkat meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A pontos idő 11 óra 4 perc.
1: Aranylemezek.
4: Egy igazi békebeli klasszikus örökzölddel indítjuk a képzeletbeli időutazásunk második részét, hiszen Ezemann Mihály és Békefi István Hallod-e Rozika te című szerzeményét Balázs Péter, a Harmónia Vokál és a Stúdió 11 előadásában hallhatják. Utána pedig Balázs Fecó és Horváth Attila Érincs meg című szerzeménye hangzik el Balázs Fecó előadásában. Tölgyi Krisztina vagyok, és további kellemes délelőttöt kívánok.
1: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
5: Rozi!

Egy 1973-as felvétellel folytatjuk az aranylemezeket, amelyen Horváth Attila táncdalénekes és a Magyar Rádió vonós tánczenekara adja elő a Mi van még című dalt. Fiatalabb hallgatóink kedvéért mondom, hogyha ismerős lesz a dallam, az nem a véletlen műve. A Mi van még ugyanis a Without You című dal feldolgozása, ami a 90-es években lett világsláger az amerikai díva Mariah Carey előadásában. És arra is van logikus magyarázat, hogy akkor Horváth Attila hogyan énekelhette el 20 évvel korábban. Nem, nem időutazó. A helyes válasz az, hogy Mariah Carey felvétele is már egy feldolgozás volt, ugyanis a dalt 1972-ben a Velszi rockbanda a Badfinger alkotta meg.

Bár az alacsony vízállás most nem igazán ideális hozzá, zenében el tudunk menni egy kis sétahajózásra. Hajdú Júlia és Bradány Iván örökzöldjét Hollós Ilona énekli az aranylemezekben, a Magyar Rádió tánczenekara kíséretével.

Az 1968-as Táncdalfesztivál mezőnyében Zalatnai Sarolta, Lovas Róbert és S. Nagy István egyik szerzeményével indult. Már szól is az Ó, ha milliómos lennék az aranylemezekben.

0: Várj, Balú! És mekkora pofont akarsz neki adni?
1: Hogy a fa adja a másikat.
0: Ne, mit képzelsz? Egy szelíd súhintás is megteszi.
1: Ezt nem mondhatod komolyan, Bagira.
0: Na jó, egyezzünk ki egy közepesbe.
1: Szó sem lehet róla, Bagira. A pedagógia lényege a szigor. Először is elő a régi elvvel. Először is...

Az aranylemezek képzeletbeli időgépével most leparkolunk egy kicsit 1972-ben, és három örökzöldé vált slágert hallgatunk meg. Gábor Espáli Szenes Iván Félig sem szerelem című dalát az M7-es együttes adja elő. Szécsi Pál két összeillő emberről énekel Havasi Viktor és S. Nagy István dalában. Az Illés együttes pedig kicsit több mint három perc alatt szinte az összes nevezetességet bemutatja nekünk az angol fővárosban. Szörényi Levente és Bródi János Goodbye London című dalában.

vagyok között. Mellék utcán álmodozó, boldog csendben.

Bár az időjárás jelentésig még van úgy bő negyed óránk, az aranylemezek következő két dala ebben a szellemben szól. Szigeti Fercsi énekli Tordai Zoltán prímás és zenekara kíséretével a Szél viszi messze a fellegeket című dalt, majd meghallgatjuk az Omega Rock klasszikusát, az Ezüst esőt.

Kedves hallgatóink, ma eddig tartott az aranylemezek, és remélem, hogy mindenki talált benne a hangulatának és ízlésének megfelelő örökzöldet. Munkatársaim Szabó Tamás zenei szerkesztő, Wolf Attila hangmérnök, és adásmenedzsereink Dészabó Ágota és Pálmai Szabolcs nevében is köszönöm, hogy minket választottak. A Jó ebédhez szól a nóta kiváló magyar nóta összeállításával hamarosan Budai Beatrix várja önöket, és a hangulatot megelőlegezzük egy kicsit, ugyanis a nóta énekesek is gyakran éneklik B-fehér Jenő Szép asszonynak kurizálok című szerzeményét, amit az aranylemezek zárásaként Szirmai Tamás zongora művész előadásában hallhatnak. Töldi Krisztina vagyok, és holnap délelőtt 10 óra után pörgetem újra az aranylemezeket. Addig is további kellemes napot és jó dankó rádiózást kívánok!

0: Műsorajánló. Jó pihenést! A Gangó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja Önöket érdekes vendégekkel.
1: Kedves hallgatók, az előttünk álló hosszú hétvégén is izgalmas vendégekkel és tartalmas beszélgetésekkel várjuk Önöket. Augusztus 20-án csütörtökön Vinkó József író műfordítóval, a Magyar Konyha című havilap főszerkesztőjével beszélgetek. Pénteken Epres Attila színművész lesz vendégünk. A szombat reggelt Szalai Krisztina színművésznővel tölthetik, vasárnap pedig Fehér Attila zenész, zeneszerzővel fogok kvaterkázni. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hosszú hétvégén is.
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés Önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 12 óra.

0: Rádióban.
1: Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Kócán Dávid. Vízszint emelkedés várható a Dunán, így jövő héttől emelhetik a paksi atomerőmű termelését, áll a kormány.hu-n megjelent összegzésben. A kormányzati honlapon közölték, a paksnál zajló munkák a tervezett ütemben haladnak, a két működő turbina termelése stabil. A részben elsüllyesztett bárkákkal már sikerült érdemben megemelni a vízszintet, közben folytatódik a fenékküszöb építése is. A helyszínen csak nem 200 szakember dolgozik éjjel-nappal. Legalább 10 meghaltak és 8 megsebesültek egy orosz rakéta csapásban az észak-kelet-ukrajnai Harkiv megyében, közölte a helyi katonai kormányzó. Több családi ház, egy posta, egy üzlet és egy kávézó, valamint járművek is megrongálódtak. Éjszaka Moszkvát és környékét támadta az ukrán légierő. 620 drónt indítottak az orosz főváros ellen. 3 megsérültek, több épület megrongálódott. Több száz humanitárius segélymunkást öltek meg tavaly világszerte. Az ENSZ szerint egy év alatt 350 munkás vesztette életét, és több mint 500 sérült meg, vagy lett emberrablás áldozata. A legtöbben Gázában és Szudánban haltak meg. A szervezet humanitárius ügyeket koordináló hivatala kiemelte, az olcsó és rugalmasan alkalmazható drónok elterjedése különösen aggasztó. Kivizsgálja a közmédia átmeneti vezetése, hogy jogszerűek voltak-e a távozó vezérigazgató kifizetései, írta a közmédia sajtóosztálya a Telex megkeresésére. Hozzátették, hogy a közmédia átvilágítása jelenleg is zajlik, és több eljárás előkészítése folyamatban van, ami akár büntetőjogi felelősséget is vonhat maga után. Pap Dániel korábbi MTVA vezérigazgató több mint 28 millió, Altorjai Anita korábbi Duna média szolgáltató vezérigazgató pedig 7,2 millió forintot kapott távozásakor. A közmédia megújításáról szóló egyeztetéssel indul a Közhang elnevezésű új digitális társadalmi egyeztetési platform, jelentette be Radnai Márk kormánybiztos. A felületen interaktív tartalmak segítségével ismertetik az adott témákat, emellett az emberek elmondhatják véleményüket és javaslatokat is tehetnek. Az egyeztetésekben regisztrációval vagy anonim módon is részt lehet venni a közhang.hu oldalon. Meghosszabbított menetrenddel közlekednek a MÁV csoport és a BKK járatai augusztus 20-án az ünnepi programok miatt. A 2-es, 3-as és 4-es metró éjjel 2:30-ig jár, és sűrűbb lesz az éjszakai buszok, valamint a 6-os villamos menetrendje is. Az ország minden tájára indulnak majd a hajnali órákig közlekedő mentesítő vonatok, buszok, hévek. További információk a BKK oldalán olvashatók. Végül az időjárásról. Délután az északkeleti megyékben lehetnek záporok, zivatarok, később a Dunántúlon is visszatér a felhős, esős idő. Megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben általában 23-29, késő este 19-25 fok között alakul. Adásainkat meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A pontos idő 12 óra 4 perc.
0: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
2: Sebezhetőségünk a valóságunk, innen indul valós ismerkedésünk magunkkal és másokkal is. Megszeretni azt is, kik nem lehettünk sohasem. Tisza Kata író költőnő gondolataival szeretettel köszöntöm Önöket 2026. augusztus 18-án kedden. Itt a Magyar Zene Rádiójában ma is jó ebédhez szól a nóta. Tartsanak velem egészen 2 óráig. Már is a vásárhelyi híres promenádról szól a dal, majd a Van nekem szeretőm egy nehány című csárdás csendül fel. Gombos Maja után Tolnai András énekel, kísér Lakatos Miklós, majd Hankó József zenekara.

híres pomena.

0: köszönöm.
1: Keresek egy csendes zugot, rejtett zugot. Indul így Mihály László és Sejmesi Sejder Rezső közös szerzeménye, amit Kolostyák Gyula is repertoárján tart. Hallgassuk meg ezt a gyönyörű hallgatót, idősebb Sárközi Lajos vezeti Jónás Géza zenekarát. Majd a kertes ház, benne egy nyíló rózsa, a szeretőt keresek, és az Országúton hosszú a jegenyesor című klasszikus magyar nótát. Végi Bolya, Bősi Szabó László, végül Szeredi Krisztina előadásában halljuk.

Keresek egy nyíló rózsát, egy halovány

0: vár.
1: A Tatai Angolkert nem csak egy gyönyörű park, hanem a magyarországi tájképi kertek egyik legszebb példája. A 18. század végén alakították ki, és különlegessége éppen abban rejlik, hogy a természet nem szabályos formák közé szorították. Kanyargó sétányok, hatalmas fák, tavak, források és romantikus építmények teszik varázslatossá. A park egyik legszebb része a Cseketó környéke, ahol szinte minden kanyar után újabb látvány tárul el. A víztükrében visszaköszönnek a fák és a régi épületek, a csendet pedig csak a madarak hangja és a természet neszei törik meg. Tata városának egyik igazi ékszere ez a hely, és a Dankó Klub csapata is járt már a Tatai Angolkertben 2022. júliusában. Ekkor többek között Dóka Zsuzsa is velünk tartott, Báder Ernő zenekarával. Felcsendült ezen a nyári délutánon a Hallodenótás Füttyös Szép Madár című csárdás is, amit hamarosan meghallgathatunk együtt itt a Dankó Rádióban. De még azért előttem a Jaj, de szépen muzsikálnak című Simonfi Kálmán és Lisznyai Kálmán szerzeményt szeretettel nyújtja át önöknek Bányai Márton, valamint az Anyám, édesanyám, dallal köszönöm című gyönyörű nótát Kollár Katalin adja elő, és a dalcsokrot Domoszlai Sándor felvételével zárjuk a Vége már a Dáridónak című csárdással. Hallgassuk meg együtt!

Holnap végső búcsút veszünk Rezsnák Miklóstól, aki egész életében a kultúra és a magyar hagyományok szolgálatában állt. Sokoldalú művelt ember volt. Dolgozott népművelőként, művelődés szervezőként, rádiós szerkesztőként és újságíróként, gasztronómiai újságíróként, retorika tanárként és előadó művészként is. A színpad világa végig kísérte az életét, a magyar nóta különösen közel állt a szívéhez, énekesként sok szép pillanatot szerzett a műfaj szerelmeseinek, és mi, akik személyesen ismertük, számunkra Miklós nem csak egy kiváló énekes előadó művész volt, hanem egy különleges, derűs, végtelenül szerethető ember, akinek kiváló humora, szellemes megjegyzései és közvetlensége mindig mosolycsaltak a körülötte lévők arcára. Jó társaság volt, jó volt vele beszélgetni, és jó volt vele együtt nevetni. Most egy nappal végső búcsúztatása előtt szeretettel emlékezünk rá itt a Dankó Rádióban. Egy 1988-as rádió felvételt hoztam el a mai műsorban, melyet teljes egészében hallhatnak, ahogyan akkor Rezsnák Miklós ezt elképzelte Burakovács Andorral és Cigány zenekarával. Ebben a zenei összeállításban helyet kap a Nem jön levél és a Messze mentél, nagyon messze című nóta is, de hallhatjuk majd a Kertesház benne egy nyíló rózsa, a Hallod rózsám Katika és a Halkan pengesd ezt a csárdást című klasszikus magyar nótát is. Őszinte részvétemet fejezem ki családjának, szeretteinek, barátainak, pályatársainak, mindazoknak, akik ismerték, szerették és tisztelték őt. Rezsnák Miklós, nyugodjon békében!

Továbbra is itt a Magyar Zene Rádiójában, kedves hallgatóink, jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkat hallják. Tartsanak velünk még egészen 2 óráig. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix. A folytatásban Buta Árpád Attila, majd Szóka Júlia énekel. A Jaj, de szép kék szeme van magának című andalgót követően 2 csárdást hallunk. Ördög bújt a vonóba és 6 nap óta szól a Nóta címmel. Fogadják sok szeretettel!

És már is elérkeztünk keddi adásunk első részének utolsó énekes összeállításához, melyben Hajnal Nikolett, Kapi Gábor, Máté Otília és Rigó Mónika előadásában felcsendül a Vallomásra küldöm a szívemet néked, amikor engem besoroztak, a szirmot bontott már a rózsa és az Andoverda című melódia.

0: Műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Debreceni Virágkarnevál 57. alkalommal. Az ország egyik legnagyobb múltú és legkedveltebb fesztiválja ismét virágba borítja Debrecent. Hazai és külföldi tánccsoportok, zene, felvonulás, varázslatos virágköltemények. Tekintse meg élőben ezt a magával ragadó kulturális felvonulást. Debreceni Virágkarnevál 2026. augusztus 20-án 7 óra 40 perckor az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 13 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Kócán Dávid. Vízszint emelkedés várható a Dunán, így jövő héttől emelhetik a paksi atomerőmű termelését, áll a kormány.hu-n megjelent összegzésben. A kormányzati honlapon közölték, a paksnál zajló munkák a tervezett ütemben haladnak, a két működő turbina termelése stabil. A részben elsüllyesztett bárkákkal már sikerült érdemben megemelni a vízszintet, közben folytatódik a fenékküszöb építése is. A helyszínen csaknem 200 szakember dolgozik éjjel-nappal. Előléptetéseket és kitüntetéseket adott át a belügyminiszter a rendőrség, a katasztrófavédelem és a büntetés végrehajtás munkatársainak az augusztus 20-ai állami ünnep alkalmából. Összesen 109 rendvédelmi dolgozó részesült elismerésben. Posfai Gábor az ünnepségen hangsúlyozta, a magyar államnak vissza kell szereznie az emberek bizalmát, a rendvédelmi dolgozók számára pedig stabilitást és biztonságot kell nyújtania. Ökumenikus istentiszteletet tartanak az államalapítás ünnepének előestéjén. A fővárosban, a bécsi kaputéri evangélikus templomban rendezik a szertartást, amelyen a római katolikus, a református, az evangélikus, a baptista, a metodista, a pünkösdi, az anglikán és az ortodox egyházak vezetői egyaránt szolgálnak. Igét hirdett Steinbach József református püspök, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa elnöke. Az istentisztelet holnap este 6 órakor kezdődik. Következményeket helyezett kilátásba Oroszország az Egyesült Királysággal szemben, miután jelentések szerint Ukrajna brit gyártmányú drónokat vetett be oroszországi célpontok ellen. Moszkva szerint London ezzel az ukrajnai háború eszkalációját segíti. A brit védelmi minisztérium közölte, továbbra is biztosítja Ukrajnának az orosz támadások elleni védekezéshez szükséges felszerelést. Meghaladja a 9 milliárd dollárt a múlt heti kolumbiai földrengéskor keletkezett kár, közölte a dél-amerikai ország elnöke. A 7,4-es erősségű földrengés épületeket döntött romba Kolumbia nyugati részén. A természeti katasztrófában legalább 280-an vesztették életüket, több mint 4000-en megsebesültek, és több mint 100 ember eltűnt. Újra fennakadások nélkül üzemel a katániai repülőtér, miután feloldották minden korábbi korlátozást, amelyet az Etna kitörése miatt vezettek be. Az érkező és az induló járatok is akadálymentesen közlekednek, valamint újra nyitották a reptér tegnap lezárt szektorait, amelyeket a vulkánból felszálló hamufelhő miatt zártak le. A készenléti állapot továbbra is közepes szintű marad. Nyáron már több mint 5000 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat, a lángok 73 millió négyzetméternyi területet érintettek. Az aszály és a tartós hőség miatt augusztusban különösen megszaporodtak a nagy kiterjedésű szabadtéri és erdőtüzek, amelyek miatt 3-an meghaltak. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a tüzek többségét emberi mulasztás vagy gondatlanság okozza, miközben 2 hónapja országos tűzgyújtási tilalom van érvényben. Végül az időjárásról. Délután az északkeleti megyékben lehetnek záporok, zivatarok, később a Dunántúlon is visszatér a felhős, esős idő. megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben általában 23-29, késő este 19-25 fok között alakul.
0: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
3: Továbbra is jó ebédhez szól a nóta, itt a Magyar Zene Rádiójában. Szeretettel köszöntöm újonnan bekapcsolódó hallgatóinkat is. Hallgassuk most Simon Boglárkát, majd Mészáros Adélt Sánta Zsolt oldalán. A táncba hív a nóta engem, és a Csak úgy mondom magának című csárdással indítjuk adásunk második részét. Jó rádiózást!

0: kérjön csak magától.
1: A Bodrog csendesen, méltóság teljesen kanyarog észak-kelet Magyarország tájain, összekötve a Tisza vidékét a Zemplén varázslatos világával. A folyó Tokajnál öleli magához a Tiszát, útját pedig ártéri erdők, nádasok, rétek és apró falvak kísérik. Ez a táj tele van szőlőhegyekkel, régi pincékkel, falusi házakkal, és a folyópart csendje mind-mind egy darabját őrzi annak a régi Magyarországnak, amelyhez annyi dalunk és nótánk kötődik. A soron következő zenei összeállításban a Bodrog partján van egy város című dalt halljuk elsőként, Barabás Sándor énekel, Lakatos Miklós zenekarának oldalán, majd Farkas Tozika előadásában felcsendül a Jaj, de hamis a maga szeme című magyar nóta, és zárásként egy kicsi házról hallunk egy jól ismert történetet, Szász Kati énekel ekkor Gáti Pál partnereként. Fogadják sok szeretettel!

0: nem édes, ott légyen én.
1: Molnár Viktor és Cigány zenekara játszik a következő percekben itt a Magyar Zene Rádiójában, amikor is elhangzik egy ciszmol keringő és friss csárdás.

Az Akácos út talán azok közé, a magyar nóták közé tartozik, amelyeknek már az első dallam foszlányai is különös érzéseket ébresztenek bennünk, és jól ismerjük, felismerjük. Egy régi út, az akácfák illata, a nyári esték hangulata, és mögötte mennyi-mennyi történet, amelyet csak mi tudhatunk. Hallgassuk meg ezt az örökbecsű nagy nótaslágert most Laki Péter előadásában, ifjabb Sárközi Lajos zenekarának kíséretével.

A folytatásban édesanyja énekel fiával, Kosári Juditot halljuk Kosár Szabolcsal. A Kislakál a Nagy Duna mentében című dalt nyújtják át, ők így ketten a Dankó család tagjainak. Majd a Befordultam a konyhára, a Kopogós a csizmám és a Húz csak prímás ezt a csárdást című magyar népies műdalt előadja Jenei Gábor, Somogyi Erika és Gáspár Ani.

Továbbra is jó ebédhez szól a nóta itt a Magyar Zene Rádiójában, ahol a mikrofonnál a szerkesztőműsor vezető Budai Beatrix. Most asztali muzsikát hallunk, Burakovács Andor és Cigány zenekara játszik.

Aki járt már Brassóban, annak bizonyára felejthetetlen élmény a város fölé magasodó Cenk látványa. Ez a hegy szinte elválaszthatatlan Brassó képétől. Ott áll a város fölött, mintha őrizné az erdélyi utcákat, a régi házakat és az évszázados történeteket. A Cenk oldaláról lenézve különleges panoráma tárul elénk. Odalent Brassó háztetői, a híres fekete templom tornya, körülötte pedig a Kárpátok zöldellő vonulatai. Ez a táj egyszerre fenséges és megnyugtató, és talán nem véletlen, hogy annyi erdélyi ember szívében olyan erős helyet foglal el. A Cenk azonban nem csak egy hegy, egy kicsit Erdély jelképe is, a szülőföld, az otthon, az emlékek és az összetartozás jelképe. Most gondolatban mi is felmegyünk a Cenk oldalára, és onnan tekintünk le a gyönyörű Brassóra. Szóljon a dal már, és itt a Dankó Rádióban Benedek Fikatalint halljuk, majd Csík József is dalra fakad. Ekkor elhangzik az Arra alá vörösödik az ég alja című melódia.

Adásunk utolsó énekes összeállítását a Budapesti Operett Színház művésze Bojtos Luca indítja. A magyar nótairodalom egyik legismertebb szerelmi vallomását halljuk, ahogy én szeretlek, nem szeret úgy senki címmel. Majd Lente Lajos egy ünnepi nótával köszönti a mai születésnapos és névnapos hallgatóinkat. Végül Lukács Anita a Megáradt a patak és a Túl a Tiszán faragnak az ácsok című csárdást adja elő Balázs Tamás és zenekarának oldalán. Fogadják sok szeretettel!

Kedves hallgatóink, ennyi fért keddi jó ebédhez szólanót a című műsorunk idejében, melynek utolsó perceiben Járóka Sándor és zenekara muzsikál. Én köszönöm, hogy ma is velem tartottak, legyen ez így holnap is. 12 óra után 4 perccel várom Önöket sok szeretettel és Nótás jó szívvel itt a Magyar Zene Rádiójában. A folytatásban 2-től 5-ig Szívküldi szívnek szívesen Gál Zoltánnal, aztán 5 órától Popovics László várja Önöket. Tudod-e még az Én Nótám című műsorunkat hallják ekkor benne az Egy Nóta Három Élet rovatunkkal. Én búcsúzom mára, a szerkesztő műsorvezetőt, Budai Beatrixet hallották, jó étvágyat kívánok mai ebédjükhöz, akik pedig már elfogyasztották, kedves egészségükre váljék, kérem vigyázzanak magukra és vigyázzunk egymásra.

0: műsorajánló.
1: Államalapításunk ünnepén. Egri József vagyok, a Túl az Operencián című műsor házigazdája. Augusztus 20-án 18 órától a Dankó Rádióban Szőrényi Levente és Bródi János rockoperájának dalaiból válogatunk egy teljes órán át.

0: Ünnepeljünk együtt augusztus 20-án.
1: Tankó Rádió, a magyar zenerádiója.
2: Testvérharc, széthúzás, belviszály.
3: A koronámért vagy a fejemért jöttél, László?
2: Küzdelem az áhított célért.
4: Isten házában vagy fia!
2: De a szenvedélyek mögött
5: mindenáron megvédelmezi az országot.
2: Már felsejlik a remény. Szarvas Attila, Berek Kati, Horkai Péter, Ónódi Eszter, Frankó Néró. Szakra Korona. Augusztus 20-án 22 órától a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 14 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
6: Jó napot kívánok a szerkesztő Polyák Adrien nevében is, a mikrofonnál Briáska Dániel. Vízszintemelkedés várható a Dunán, így jövő héttől emelhetik a paksi atomerőmű termelését, áll a kormány.hu-n megjelent összegzésben. A kormányzati honlapon közölték, a paksnál zajló munkák a tervezett ütemben haladnak, a két működő turbina termelése stabil. A részben elsüllyesztett bárkákkal már sikerült érdemben megemelni a vízszintet, közben folytatódik a fenékküszöb építése is. A helyszínen csak nem 200 szakember dolgozik éjjel-nappal. Előléptetéseket és kitüntetéseket adott át a belügyminiszter, a rendőrség, a katasztrófavédelem és a büntetés végrehajtás munkatársainak az augusztus 20-ai állami ünnep alkalmából. Összesen 109 rendvédelmi dolgozó részesült elismerésben. Pósfai Gábor az ünnepségen hangsúlyozta, a magyar államnak vissza kell szereznie az emberek bizalmát, a rendvédelmi dolgozóknak pedig stabilitást és biztonságot kell nyújtania. Ökumenikus istentiszteletet tartanak az államalapítás ünnepének előestéjén. A fővárosban a bécsi kaputéri evangélikus templomban rendezik a szertartást, amelyen a római katolikus, a református, az evangélikus, a baptista, a metodista, a pünkösdi, az anglikán és az ortodox egyházak vezetői egyaránt szolgálnak. Igét hirdet Steinbach József református püspök, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke. Az istentisztelet holnap este 6 órakor kezdődik. Ma dönt a bíróság az M3-ason balesetet szenvedett busz vezetőjének letartóztatásáról. A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei főügyészség szerint a férfi nem volt a busz biztonságos vezetésére képes állapotban. Fáradtság miatt elaludt, majd a jármű letért az úttestről és az oldalára borult. A balesetben 12-en meghaltak, 3-an életveszélyes, 20-an súlyos sérülést szenvedtek. Az Egri Markot Ferenc kórházban 6, a Debreceni Egyetem klinikai központjában 3 sérültet ápolnak. Orosz rakéta támadás érte egy Harkiv megyei települést. Legkevesebb 10 meghaltak az észak-kelet-ukrajnai Pecsenyiha nagyközséget ért csapásban. Ukrán hírforrások szerint a sebesültek száma elérte a 20-at. Több épület, családi házak, üzletek, a posta és autók is megrongálódtak. A halottak emlékére kedre és szerdára gyásznapot hirdettek a településen. 2,5 millió euró értékben küld diagnosztikai teszteket az Európai Bizottság a Kongói Demokratikus Köztársaságban terjedő ebola járvány elleni védekezéshez. Az eszközöket még ebben a hónapban eljuttatják az Afrikai Betegség Megelőzési és Járványvédelmi Központhoz. Ismét földrengés volt Granada térségében, 4,7-es erősségű földmozgást regisztráltak az andalúziai város közelében fekvő Gohár településen ma délelőtt. A tartományi alelnök tájékoztatása szerint 3-an könnyebben megsérültek. A földmozgást több mint 60 településen érezték, számos utórengést is észleltek. Estig még többfelé előfordulhat itthon kisebb eső, zápor, egy-egy helyen az ég is megdörrenhet. Holnap egyre több helyen fordul naposra az idő, de az északi tájakon még lehetnek felhős körzetek. Arrafelé előfordulhat néhol kisebb eső, zápor eső. Éjszaka 12-19, holnap napközben 27-33 fok valószínű.
1: Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán. Jó napot kívánok! Köszöntöm Önöket a kívánságműsorban egy igazán jeles névnapon, hiszen ma az Ilonákat köszöntjük, és meg is tesszük mind a három órában, és persze nem feledkezünk meg azokról sem, akik augusztus 18-án születtek. A szerkesztő Nemesniki, a hangmérnök Gyurmán Gábor, telefonszámunk 061-759-6071. Én tudom, hogy nagyon sokan most kapnak a fejükhöz, hogy Ilona nevű kedves rokonukat, ismerősüket köszöntsék. Megtehetik a rögzítőn, de azt kell mondanom, a mai műsor tele van, de holnap is fogjuk még az Ilonákat köszönteni, ezzel a jó hírrel szolgálok. No, kezdjük is. Bujon Trenkai Ilonát névnapi alkalmából szeretettel köszönti és kíván jó egészséget Boriska. Drága nővérére is keresztanyjára emlékezik névnapjuk alkalmából, sok szeretettel Zsuzsa. Egyben szeretettel köszönti Paskó Ilonát és valamennyi Ilona nevű ismerősét, kíván jó egészséget és minden jót. Gránát Zsuzsát Sárközi Béla zenekara kíséri, virággal ünneplem a névnapodat.

Jakab Fiemélné Ili mamának, Mihaldon névnapi alkalmából sok boldogságot, jó egészséget kíván a Duis család. Máté Otiliát idősebb Mágó Károly zenekara kíséri, az Estharang.

Nyíklátházára Jándi Sándornak lánya Eszter küldi kedvenc nótáját. Dócs Péter énekli, jegenyefák nem nőnek az égig.

A következő örökzöldet Kovács Dezső Bugyi településen 79. születésnapja alkalmából szeretné meghallgatni, és köszönti a Nyugdíjas Klub minden tagját szeretettel. Bicskén Kerekes Jánosnének és Farkas Józsefnének névnapjuk, Kerekes Jánosnak születésnapja alkalmából nagyon sok boldogságot, jó egészséget kíván hallgatónk. Vas Jánosnak hosszú boldog éveket kíván erőben, egészségben a Magyar Honvédség pénzügyi tagozata nevében dr. Gruber Nándor, Aracki László énekel, nem csak a 20 éveseké a világ.

0: Következő üzenetet hallgassuk meg a rögzítőről.
1: Jó napot kívánok! Ritka néni vagyok, Szent Balázsról. Augusztus 18-án lesz 76. születésnapon. Szeretném kérni a Nekem is van ünnepnapon című nótát Szilágyi Sándortól. Köszönöm szépen, viszont hallásra.
0: Jutka néni, de jó, hogy ezt elmondta nekünk. Nagyon sok szeretettel köszöntjük. Megyasszon Mitróné Ilonkának erőt, egészséget kíván unokatestvére Mariska. Szilágyi Sándort Baranyai István zenekara kíséri. Nekem is van ünnepnapom.

0: Nagyon-nagyon szépen köszönöm.
1: Nádudvaron Bíró Lászlóné és kedves szomszédasszonya várja kedves nótájukat. Rezsnák Miklós éneklik kísér, Sárközi Béla zenekara, Libamáj, Kacsamáj.

libonai, kacsamai, libonai, kacsamai, de jó volna belőle egy darab már. Libonai, kacsamai, de jó volna belőle egy darab már. Leszedik az ibolyát a szagáért, elveszik a csúnyányt a jussáért. Libonai, kacsamai, de jó volna belőle egy darab már. Leszedik az ibolyát a szagáért, elveszik a csúnyajányt a jussáért. Libonai, kacsamáj, de jó volna belőle egy darab már.

0: lieve meid, wat je mij, lieve meid, wat je mij, de jongen op de lune, door op maar. Lessen die kost i boyato so gai, el vesico chunje aan to jushai. Lieve meid, wat je mij, lieve meid, wat je mij, de jongen op de lune, door op maar.
1: Jakubovics Istvánnénak sok öröm és boldogságot kíván Marika és családja. A Honvéd Kórház dolgozóinak szeretettel küldi a következő dalt, volt betegük, Janó László. Varga Istvánnak Sárbogárdon 33. születésnapi alkalmából minden jót kíván. Fia, édesatya, nővére, húga és Zsuzsa nagymamája. Klaus Béla, Pilis Csabán drága feleségének 88. születésnapi alkalmából kíván minden jót. Dunaszerdahelyen Mózes Gizellának születésnapja alkalmából jó egészséget, Isten áldását kéri sok szeretettel barátnője Margó Komarócról. Dancs Anna Mari énekel, szeressük egymást, gyerekek!

vonalon Szabó Károlynénak, Újpalotán Gere Icuskának és Sarlósné Hóman Loncikának, Ráckevén Süszler Tibornénak névnapjuk alkalmából minden jót kíván Fehérvári János és családja. Egyben szeretettel emlékeznek 10 éve eltávozott édesanyjára is, aki a ceglédi temetőben nyugszik. Tekeres Sándor, Törös Kálmán zenekara kíséri. Várjatok még, őszi rózsák!

A Dankó Rádió kívánság műsorát hallják, 2:03. Lukásné Magdolnak érte Győrből a következő nótát, Kis Károlyt a Lakatos György zenekara kíséri. Szólj, szólj, csalogány!

0: Földi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Pancsisé vagyok Gadányból. Szeretném kérni az apostoltól, az álom volt csupán az életem.
2: Örömmel játszok, az apostol együttest halljuk.

Hernádra a Füledi dalmának Levente küldi a következő dalt, Sebestyén Mártát és a Muzsikás együttest halljuk, eddig vendég jól mulattál.

Dankó Rádió kívánság műsorát hallják 3:43-ban. Szomszédasszonyának, Horvátné Rakos Ilonának Vasváron kíván nagyon jó egészséget, hosszú, boldog éveket családja körében. Sok szeretettel, Lívia. Porván nővérének, Hag Ferencné Auer Ilonkának jó egészséget, sok erőt, minden jót kíván szerető családja körében, húga Teri. Jászárok szálláson özvegy Agócs Sándorné Ilonkának névnapi alkalmából jó egészséget, minden jót kívánunk. Ilona névnapra kérek egy szép nótát, ez a név életemen át elkísér anyai nagyanyám, édesanyám, feleségem, unokatestvérem és jelenlegi párom is, Ilona, írta Krebs István. Gyulai Erzsébetet Szalai Antal zenekara kíséri. Szívemből kívánok boldog névnapot!

következő Nóta slágert Budapesten Nagy Sándor 86. születésnapi alkalmából kérte, Isten éltesse, Miklós József énekel kísér Olá Kálmán zenekara, hogyha nékem sok pénzem lesz.

Halmár János nénak névnapja alkalmából minden jót kíván egyik hallgatónk. Keszthelyen Molnár Károly né Icának névnapja alkalmából kíván sok-sok szeretettel, jó egészséget, sok boldogságot. Éva, Gizi, Magdi, Margó és Feri. Forgács Gábor énekel, még tartozom egy dallal.

A következő órában is köszöntjük ám az Ilonákat, és elhangoznak olyan dalok, mint a Szél viszi messze a fellegeket, az Ott állsz az út végén, vagy épp a Mama Leone. A hírekig Rácz Béla zenekara játszik.

0: műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Kedves hallgatók, az előttünk álló hosszú hétvégén is izgalmas vendégekkel és tartalmas beszélgetésekkel várjuk önöket. Augusztus 20-án csütörtökön Vinkó József író műfordítóval, a Magyar Konyha című havilap főszerkesztőjével beszélgetek. Pinteken Epres Attila színművész lesz vendégünk. A szombat reggelt Szalai Krisztina színművésznővel tölthetik, vasárnap pedig Fehér Attila zenész, zeneszerzővel fogok kvaterkázni. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hosszú hétvégén is.
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Augusztus 20-án együtt ünnepel az ország. Tartson velünk a Szentjobb körmenet élő közvetítésében, ahol a hit, a hagyomány és a nemzeti összetartozás évszázados öröksége elevenedik meg. Kövesse élőben az ünnepi esemény minden fontos pillanatát, és legyen részese velünk ennek a felemelő alkalomnak. Szent István napi ünnepi szentmise és Szentjobb körmenet. Augusztus 20-án 18 órakor a Dunán.
3: Augusztus 20-a egyszerre tisztelgé Szent István államalapító öröksége előtt. Alkalom, hogy emlékezzünk a magyar történelemre, és lehetőség, hogy közösen tovább írjuk az ország történetét. A nemzet ünnepe. Közvetítések az augusztus 20-ai eseményekről. Egész nap az M1-en.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 15 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Jó napot kívánok a szerkesztő Polyák Adrián nevében és a mikrofonnál Brieska Dániel. Vízszintemelkedés várható a Dunán, így jövő héttől emelhetik a paksi atomerőmű termelését, áll a kormány.hu megjelent összegzésben. A kormányzati honlapon közölték, a paksnál zajló munkák a tervezett ütemben haladnak. A két működő turbina termelése stabil. A részben elsüllyesztett bárkákkal már sikerült érdemben megemelni a vízszintet, közben folytatódik a fenék küszöb építése is. A helyszínen csak nem 200 szakember dolgozik éjjel-nappal. Interaktív térkép készült az államilag támogatott civil szervezetekről. Az adatbázis az elmúlt 5 évben a különböző állami civil támogatási programokból, valamint más központi költségvetési forrásokból támogatott civil szervezetek adatait, illetve az összegeket és a kiutalás időpontját is tartalmazza választókerületekre lebontva. Az adatbázist azért hozták nyilvánosságra, mert a kormány fontosnak tartja, hogy a civil szervezetek a központi támogatásokat átláthatóan, szakmailag indokoltan és politikától mentesen kapják. Mintegy 400 milliárd forint útját lehet így követni, hangsúlyozta Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán. A térkép az átlátható.kormány.hu oldalon érhető el. Előléptetéseket és kitüntetéseket adott át a belügyminiszter, a rendőrség, a katasztrófa védelem és a büntetés végrehajtás munkatársainak az augusztus 20-ai állami ünnep alkalmából. Összesen 109 rendvédelmi dolgozó részesült elismerésben. Posfai Gábor az ünnepségen hangsúlyozta, a magyar államnak vissza kell szereznie az emberek bizalmát, a rendvédelmi dolgozók számára pedig stabilitást és biztonságot kell nyújtania. Nyáron már több mint 5000 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat, a lángok 73 millió négyzetméternyi területet érintettek. Az aszály és a tartós hőség miatt augusztusban különösen megszaporodtak a nagy kiterjedésű szabadtéri és erdőtüzek, amelyek miatt hárman meghaltak augusztusban. A hónap első két hetében naponta átlagosan 100 riasztást kapott a katasztrófavédelem. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a tüzek többségét emberi mulasztás vagy gondatlanság okozza, miközben két hónapja országos tűzgyújtási tilalom van érvényben. Befejeződött a BKK automaták korszerűsítése a fővárosban. A közlekedési társaság 37 új nagy kijelzős jegy- és bérletautomatát telepített, 280-at pedig teljesen felújított. A Budapesti Közlekedési Központ szerint az automaták a budapesti és az agglomerációs közösségi közlekedés egyik legfontosabb értékesítési csatornái. 2014 óta 164 millió tranzakciót bonyolítottak le. A Budapest Go és a P&Go megjelenése mellett is a jegy- és bérletértékesítés 40%-át adják. Gázolt a vonat a Dunakeszinél, a helyszínelés miatt a Budapest-Vác-Szob vasútvonalon hosszabb menetidőre, változásokra kell számítani. Dunakeszi és Göt között csak az egyik vágányon járnak a vonatok, tájékoztatott a MÁV Inform. Estig még több felé előfordulhat kisebb eső, zápor, egy-egy helyen az ég is megdörrenhet. Holnap egyre több helyen fordul naposra az idő, de északon még maradhatnak felhős körzetek. Arrafelé előfordulhat néhol kisebb eső, zápor, eső. Éjszaka 12-19, holnap napközben 27-33 fok valószínű, 15 óra múlt 4 perccel.
0: Szív küldi szívnek szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
5: És már is folytatjuk tovább az Ilonák kedves köszöntésével. Pasecki Lajosné Ilikének névnapja alkalmából nagyon jó egészséget, minden jót kíván barátnője Erzsike. Kedves hallgatóknak jó egészséget és szép napokat kívánunk mi is. Babinecné Ilonának Pomázon, Tusákné Ilonának Piliszentlászlón, Balla Ilonának Leányfalun, Jeles Icának Dunabogdányban, Vice Ilonának Sarkadon nagyon boldog névnapot kíván szeretettel Torda Sándor és Terike. Dr. Dolacek Miklósnak születésnapja alkalmából nagyon sok boldogságot kíván Sentényi Béla. Köszönti a 60-i kórház nővéreit és orvosait is szeretettel. 60-ban Vargánénak és minden kedves Ilonának nagyon boldog névnapot kíván. Szigeti Fercsit Tordai Zoltán zenekara kíséri, Szél viszi messze a fellegeket.

Mező Peterden Váradi Zoltánné szeretné hallani a következő nótát. Budai Beatrixet Jónás Géza zenekara kíséri, Sejhaj Diridongó.

0: Szívköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Kapuvárról Magyar László vagyok. 58. házassági fordulónkra mindkettőnk kedves nótáját szeretném kérni Máté Pétertől, Ott állsz az út végén. Nagyon köszönöm, viszont hallásra.
2: Szeretettel köszöntjük Önöket. Feleségének, Ilikének névnapi alkalmából minden jót kíván férje Laci és a család. Máté Péter énekel, Ott állsz az út végén.

Pásztor Istvánnak felesége kérte a következő dal Gyuláról, Rigó Mónikát Baranyai István zenekara kíséri, Jegenye Fán fészket rak a csóka.

Maja Györgynének névnapja alkalmából nagyon sok boldogságot, jó egészséget kíván a családtagok nevében. Sok szeretettel, Garamszegi Tiborné. Szatymazon Kassa Istvánné Icunak névnapja alkalmából sok örömet, boldogságot kíván. A régi szeretettel, Ica mama. Petrik Balázs énekel, névnapi köszöntő.

Sose tud, hogy mi a bú, soha se négy szomorú, én még vagy 120 évig. Mint a mezők virága, nyíljon élted világa, szép legyen, mint

0: serveden çok seren çekişir ya.
1: Lékai Bertalannak sógornője küldi egyik kedvenc dalát Makóra, Teremi Trixit Jónás Géza zenekara kíséri, Nem vagy legény, Bercé.

Bátmonostoron Sipos Józsefné Lonci néninek, Dávodon Kajtárné Ilusnak névnapjuk alkalmából és sógornőjének Ormai Lászlóné Krizsa Ilonának név és születésnapi alkalmából kíván minden jót Ormai Andrásné. Szegeden Ligetiné Ica mamának névnapja alkalmából jó egészséget, minden jót kívánunk. Eggerben Kriston Istvánné Ica néninek névnapja alkalmából minden jót, mielőbbi felgyógyulást kívánunk. Vadász Zsolt énekel, nagy árat kér a sors a boldogságért.

Szívküldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsorát hallják. 5 perc múlva 3:30 lesz. Koltainé Zsóka kérte a következő dalt, melyet Újvári Marikától hallunk. Kísér Csóka Gyula zenekara. Nem jó, nem jó minden este a kapuba kiállni.

Borsósné Marika szeretné meghallgatni a következő dalt Záhonyban, Szánta Ildikót Mészáros Tivadar zenekara kíséri, Szélkakas jár fenn a házon.

Ilona nap alkalmából drága elhunyt szerettünkre emlékezünk, akitől oly sok szeretetet kaptunk. Gyuláról Mádai Eszter Janka és lánya Anikó Aliz. Ica mama édesanyjára emlékezik mély fájdalommal, soha el nem múló szeretettel, halálának 43. évfordulója és névnapja alkalmából. Kovács Kati énekel, Mama Leóna.

Komlón forró Ibrén Ilonkának kíván jó egészséget, szép, hosszú életet, fia, lányai családjukkal, nagy berényből testvére családjával, Buci mama és Anita millió puszival. Tóth Komlóson Karasz Andrásnénak 95. születésnapja alkalmából jó egészséget, boldogságot kíván szerető családja, Veje István, unokái Gyöngyi, Pisti, Eszter és dédunokája Milán. Tarnai Kis László, Tordai Zoltán zenekara kíséri, Vándorfelhők fenn az égen.

0: Isten éltesse a drága anyukákat.
1: Hajdúhatházról Ságodini Edelka kérte a következő nótát. Kolostyák Gyulát halljuk. Házunk előtt mennek el a huszárok.

Kezd helyre testvérének, Zalai Péternek küldi a következő dalt a Csárdás királynőből, Anikó, Zsadon Andrea és Németh Sándor énekel. Húzzad csak ki világos virradatig!

0: Szívködi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok, Bakonszegbe bácsó Nélonkának. Sok szeretettel kívánunk boldog névnapot, sok erőt, egészséget, és sokszor puszíjuk Huga Irénke, sógora és két keresztfia Budapestről. A kedvenc nótáját kérem, Egri Józseftől Fergeteg dúlt vihartombolt. Nagyon szépen köszönöm, minden jót, viszont hallásra.
2: Sok szeretettel köszöntjük az ünnepeltet. Fülöp szálláson Kiskárogynénak névnapi alkalmából jó egészséget, szebb napokat és sok erőt kívánunk. Egri József énekel kísér Bangó János zenekara, Fergeteg dúlt, vihartombolt.

Következő dalt Dobrádra kedves szomszédasszonyának küldi Gulyás Erzsike, Urbán Katalint Boros Lajos zenekara kíséri, Zsuska néne.

feleségemnek, Icának névnapi alkalmából minden jót kívánok, üzené Szilvad László. A Neuton Familiát halljuk holnap hajnalig.

még mindig nagyon jó ez a remek neoton örökzöld. Ilonka névnapi alkalmából szeretné hallani a következő nótát, László Imre énekel, Kísér Farkas Béla zenekara. Minden piros-fehér rózsát neki vittem.

most már bizony szegény vagyok, semmim sincs, csak egy hervat rózsaszirat.

további kedvencek műsorunk következő órájában egy rózsaszál szebben beszél százados úr péntek reggel, és leszállt a csendes éj, ugye milyen remek kínálat. A hírekig a kiváló Stúdió 11 zenéje.

0: Műsorajánló. A Tankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán. Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
2: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb. És szerintem zseniális ez a szöveg.
3: Ez überelhetetlen.
1: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
3: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
2: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
1: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
0: Reklámot hallottak. A pontos idő 16 óra. Hírek a Tankó Rádióban.
6: Jó napot kívánok, a szerkesztő Paják Adrien nevében is, a mikrofonnál Brieska Dániel. Interaktív térkép készült az államilag támogatott civil szervezetekről. Az adatbázisban bárki megnézheti, hogy az elmúlt 5 évben a különböző állami, civil támogatási és egyéb központi költségvetési forrásokból mikor és mennyi támogatást kaptak a szervezetek. Választókerületekre lebontva összesen mintegy 400 milliárd forint útját lehet így követni az átlátható.kormány.hu oldalon. Idén is bekapcsolódik a nemzeti ünnep programjaiba a Magyar Honvédség. Augusztus 20-án reggel 8 órakor kezdődik a tisztavatás. A honvéd tisztjelöltek az országház előtt tesznek ünnepélyes esküt. A légiparádé 9 órakor kezdődik. A Lánchíd és a Margit híd között a Duna felett a honvédség légierejének merev és forgószárnyas eszközei mutatkoznak be. Csütörtökön és pénteken 10 és 18 óra között a Városligeti Kóskároly sétányon pedig a legmodernebb haditechnikai eszközökkel, bemutatókkal és interaktív programokkal várják az érdeklődőket. Kivizsgálja a közmédia átmeneti vezetése, hogy jogszerűek voltak-e a távozó vezérigazgatók kifizetései, írta a közmédia sajtóosztálya a Telex megkeresésére. Hozzátették, hogy a közmédia átvilágítása jelenleg is zajlik, és több eljárás előkészítése folyamatban van, ami akár büntető jogi felelősséget is vonhat maga után. Pap Dániel korábbi MTVA vezérigazgató több mint 28 millió, Altorjai Anita korábbi Duna Média szolgáltató vezérigazgató pedig 7,2 millió forintot kapott távozásakor. A közmédia megújításáról szóló egyeztetéssel indul a Közhang elnevezésű új digitális társadalmi egyeztetési platform, jelentette be Radnai Márk kormánybiztos. A felületen interaktív tartalmak segítségével ismertetik az adott témákat, emellett az emberek elmondhatják véleményüket és javaslatokat is tehetnek. Az egyeztetésekben regisztrációval vagy anonim módon is részt lehet venni a közhang.hu oldalon. Szervezeti állapotfelmérést tart a Fidesz, az ellenzéki párt feltérképezi saját infrastruktúráját, személyi állományát. A vizsgálatra Lázár János korábbi miniszter kapott mandátumot, közölte a Fidesz kommunikációs igazgatója. Havasi Bertalan hangsúlyozta, az állapotfelmérés célja, hogy egy letisztult, egységes, határozott és következetes Fidesz forduljon rá az őszi politikai időszakra. Egy hónapra letartóztatta a bíróság az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel busz sofőrjét, mert fennáll a szökés, elrejtőzés veszélye. Az ítélet ellen a buszvezető és védője fellebbezett. A lengyel zarándokokat szállító busz vasárnap hajnalban szenvedett balesetet az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán. A balesetben 12-en meghaltak, 3-an súlyos, életveszélyes, 20-an pedig súlyos sérüléseket szenvedtek. A rendőrség elsődleges adatai szerint a sofőr feltehetően elaludt. Estig még többfelé előfordulhat kisebb eső, zápor, egy-egy helyen az ég is megdörrenhet. Holnap egyre több helyen fordul naposra az idő, de az északi tájakon még lehetnek felhős körzetek, és néhol kisebb eső, zápor eső is előfordulhat. A szél többfelé megélénkül, éjszaka 12-19, holnap napközben 27-33 fok valószínű.
0: Szív küldi szív meg szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zenerádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
7: Ismét köszöntöm hallgatóinkat, folytatjuk az Ilonák köszöntését, és hadd jegyezzem meg, hogy még holnapi műsorunkba is jut majd köszöntés, úgyhogy ha éppen most jutott eszünkbe, akkor ajánlom figyelmükbe a telefonszámunkat 061-759-6071. Hunyáról Rózsika férjének kérte a következő dalt, Zárai Márta és Vámosi János énekel, Kár összeveszni velem.

Lakatos Sándor tápió szelén édesanyjára emlékezik szeretettel, Gyöngyös Tarjánban Bátor Ilonának, Kis Gézáné Ilonka néninek és Gömöri Lajosné Ilonka néninek nagyon sok boldogságot, erőt, egészséget kíván Manci és családja, Piroska családjával. Csuti Csaba énekel, piros rózsák, fehér rózsák, súgjátok meg nékem.

Miskolctapolcáról Módos Névali kérte a következő nótát, Karcagi Nagy Zoltánt Hankó József zenekara kíséri. Az a szép, az a szép.

0: Szívhődi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok, Nagy Sándorné vagyok. Debrecenben Somogyi Mihálynénak nagyon sok boldog névnapot kívánunk neki a kis családdal együtt, és még hozzájárul Kovács Józsefné, Emike, ő is nagyon jó egészséget, és nagyon sok boldog névnapot kíván neki. Szécsi Pártól egy szál harangvirág. Nagyon szépen köszönöm a viszonthallásra.
2: A legklasszikusabb köszöntő dal következik. Anyósának Forintos Józsefnének névnapi alkalmából minden jót, erőt, egészséget kíván Menye Marika, Talján Dörögdről, Komarocon Konka Ilonának nagyon boldog névnapot, jó egészséget, Isten áldását kéri sok szeretettel húga Gitus és férje Laci. Füzesabonyban Szabó Lászlóné Ilonkának jó egészséget, hosszú szép életet kíván Boris nénye és Ella néni, Rába Pordányban Gönc Imréné Icát szeretettel köszönti és kíván minden jó családja körében Marika, Gizike és Erzsike. Szécsi Pál énekel, egy szál harangvirág.

drága édesanyjára névnapja alkalmából szeretettel emlékezik Mitróni Ilonka, aki szintén ma ünnepli névnapját. Szeretettel köszöntjük. Szóka Júliát Balázs József zenekara kíséri, Anyám, édesanyám, dallal köszönöm.

Léta vértesen férjére, Nagy Józsefre, házasságkötésük 60. évfordulója alkalmából szeretettel emlékezik felesége. Orosz Jánosné Balmazújvárosban vejére, akit 9 hónapja veszítettek el, örök szeretettel emlékezik. Drága Violáné Ilonkának sok-sok örömet, boldogságot, nagyon jó egészséget, hosszú életet kíván Koma asszonya. Melis György énekel, egy rózsaszál szebben beszél.

Lányának Szőnyiné Szabó Rebekának 26. születésnapja és édesanyjának Szabó Andrásnénak névnapja alkalmából kíván nagyon jó egészséget, minden jót, Debrecenből Szabó Ilona. Kapi Gábort Johann János zenekara kíséri, Százados úr péntek reggel.

Dologházán Katonáné Icukának névnapja alkalmából minden jót kíván Posta László és családja, Szilágyi Lajos és családja, Lente Lajos énekel, nem tudok én imádkozni.

Végné Marika Siófokon szeretné meghallgatni ezt a régi kedves dalt, melyet Jávor Pál énekel, Toponári Mári.

Sőbe, hóba, télen, nyáron, legszebb jány a Mári toponáron. Hajnalban már a rétet járja, hogy búz a virágőkön a határba. Közel se jön hozzá, Monti Miti Sári, mert a legszebb jány a toponári Mári. Esőbe, hóba, télen, nyáron, legszebb jány a Mári toponáron.

Nincs én nékem fogadom, se kocsim, se lovam, hát azért járok gyalog, mert az én nevem Balog. Nincs én nékem fogadom, se kocsim, se lovam, hát azért járok gyalog, mert az én nevem Balog.

fogadom. Én régen fogadom, kengocsi, sem lovam, hát azért járok gyalog, mert az én nevem Balog.

0: Gödöllön Gyöngyösi Idukának barátnői küldik a következő kedves dalt Békés Itala énekli, ha még egyszer 80 éves lehetnék.
1: Ha még egyszer 80 éves lehetnék, megvan hozzá bennem még a tehetség, hogy 80 évest játszok, 70-nek se látszok. Ez a helyzet velem már csak.

0: Szívködi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok, Simko Andrássy vagyok Nyíregyházáról. Születésnapom alkalmából kérném szépen, és Ilona nap alkalmából édesanyámra emlékeznék, Hajtó Ferencére, aki a nagyszállási temetőben nyugszik, fájó szívvel, a következő dallal. Ne gondold, hogy az őszi szél csak a bánat felőtt hordja. Nagyon szépen köszönöm. Viszont hallásra.
2: Szeretettel köszöntjük. Gál Gabriella énekel, kísér Járóka Sándor zenekara.

0: Varga Lászlóné Nagy Kanizsán szeretné meghallgatni egyik kedvenc nótáját. Farkas Zsoltot a Száztagú Cigányzenekar kamarazenekara kíséri. Csicsak rózsám hallad.
1: Csitti csak rózsám.

0: gyár a kedvem, karkantyunk beng, a szoknya lebben, perdő, fordulj, karomba várom, ezt a csuda csárdás fogyásig járom.
1: Pilisen Bakó Menyusnak testvére küldi a következő slágert, a Fonográf együttes játszik, lögd ide a sört.

60-ban kislányának, Szűsné Zíványi Brigittának születésnapja alkalmából nagyon hosszú, boldog életet kíván apa és Kati néni. Huszár Józsefet Jónás Mátyás zenekara kíséri, leszállt a csendes éjjel.

0: Hajdú Jánosné kérte Debrecenből egyik kedvenc dalát, nagy-nagy kedvencétől Kós Jánostól. Ifjabb Sánta Ferenc zenekara kíséri, nyisd ki babám az ajtót.
1: Nyisd ki babám az ajtót, te csendesen, mert meghallják a szomszédok. Na, mi lesz? Nyisd ki babám az ajtót, csendesen, mert meghallják.

Főcsanakon Kelemenné Németh Szilviának 50. születésnapi alkalmából kíván sok boldogságot, jó egészséget, hosszú életet. Klaudia, András, Barbie, Miklós és anyósa, Szandi énekel, Anya.

Masdóczy Bálinné férjének kérte a következő nótát, Csák Józsefet, Puka Károly zenekara kíséri, Szőke kislány, csit-csit-csit.

Kedves hallgatóink, eddig tartott a mai kívánságműsor, 5 óra után Popovics László várja Önöket, folytatódik sikeres sorozata az Egy Nóta, Három Élet, ma Marika, Ani és Emil mondja a gondolatait egyetlen nóta kapcsán. A kívánságműsort ma is Nemes Niki szerkesztette, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, én Gáz Zoltán vagyok. Kedves Ilonák, jutott még holnapra is köszöntés, úgyhogy számítok a figyelmükre holnap 2-kor ismét. Mint ahogy valamennyi hallgatónk ér, a Balázs Tamás és Jónás Géza zenekara játszik. Viszont hallásra!

0: műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Kedves hallgatók, az előttünk álló hosszú hétvégén is izgalmas vendégekkel és tartalmas beszélgetésekkel várjuk önöket. Augusztus 20-án csütörtökön Vinkó József író műfordítóval, a Magyar Konyha című havilap főszerkesztőjével beszélgetek. Pénteken Epres Attila színművész lesz vendégünk. A szombat reggelt Szalai Krisztina színművésznővel tölthetik, vasárnap pedig Fehér Attila zenész, zeneszerzővel fogok kvaterkázni. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hosszú hétvégén is.
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Lenyűgöző előadások, felejthetetlen dallamok, fantasztikus előadók. A Budai Vár Oroszlános udvarában megrendezett gála különlegessége a Csárdás királynő magyarországi bemutatójának 110. évfordulója előtt tisztelgő összeállítás. Budavári Palota koncert, mindörökké operett. Augusztus 20-án 21 óra 5 perckor a Dunán. Legyen az ünnep igazi élmény. A tűzijáték mellett látványos fényfestés, lézer és drósó segítségével idézzük meg a mindannyiunkat összekötő hagyományokat. Fejezetek a magyar nemzet ezer éves történetéből. Ünnepi látvány előadás a Duna fölött, augusztus 20-án 21 órakor az M1-en.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 17 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Brieska Dániel. Vízszint emelkedés várható a Dunán, így jövő héttől emelhetik a paksi atomerőmű termelését, áll a kormány.hu megjelent összegzésben. A kormányzati honlapon közölték, a paksnál zajló munkák a tervezett ütemben haladnak, a két működő turbina termelése stabil. A részben elsüllyesztett bárkákkal már sikerült érdemben megemelni a vízszintet, közben pedig folytatódik a fenék küszöb építése is. A helyszínen csaknem 200 honvédségi és vízügyi szakember dolgozik éjjel-nappal. Holnapig még 8-9 cm-es apadás várható, csütörtöktől azonban a németországi és ausztriai esőzések miatt emelkedni kezdhet a Duna vízszintje. Interaktív térkép készült az államilag támogatott civil szervezetekről. Az adatbázisban bárki megnézheti, hogy az elmúlt 5 évben a különböző állami, civil támogatási és egyéb központi költségvetési forrásokból mikor és mennyi támogatást kaptak a szervezetek. Választókerületekre lebontva összesen mintegy 400 milliárd forint útját lehet így követni az átlátható.kormány.hu oldalon. Idén is bekapcsolódik a nemzeti ünnep programjaiba a Magyar Honvédség. Augusztus 20-án reggel 8 órakor kezdődik a tisztavatás, a honvéd tisztjelöltek az országház előtt tesznek ünnepélyes esküt. A légiparádé 9 órakor kezdődik, a Lánchíd és a Margit híd között a Duna felett a honvédség légierejének merev és forgószárnyas eszközei mutatkoznak be. Csütörtökön és pénteken 10 és 18 óra között, a Városligeti Kós Károly sétányon pedig a legmodernebb haditechnikai eszközökkel, bemutatókkal és interaktív programokkal várják az érdeklődőket. Egy hónapra letartóztatta a bíróság az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel busz sofőrjét. Az ítélet ellen a buszvezető és védője fellebbezett. A lengyel zarándokokat hazafelé szállító busz 57 utassal és két sofőrrel vasárnap hajnalban Mezőkeresztesnél lesodródott az útról és az árokba borult. 12-en meghaltak, 3-an életveszélyes, 20-an pedig súlyos sérüléseket szenvedtek. Az eddigi vizsgálat szerint a sofőr feltehetően elaludt a volánnál. Teljes a 22. Cinefest versenyprogramja, 16 filmet nézhetnek meg az érdeklődők a Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon, közte két magyar alkotással. Reisz Gábor új Földszint című filmje és Mayer Bernadett első produkciója, a Mami Blue is itt lesz először látható Magyarországon. A listán olyan alkotások is találhatók, amelyeket más nemzetközi filmfesztiválokon már díjaztak. A 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivált 2026. szeptember 4-e és 12-e között rendezik meg. Elütött egy embert a vonat Zalaegerszeg térségében. A Zalaegerszegről Celdömölkre tartó Göcsei Intercity szenvedett balesetet. A járaton 12-en utaztak, értük mentesítő buszt küldtek. A helyszínelés idején Zalaegerszeg és Zalaszent Iván között pótlóbusz közlekedik. Estig még többfelé előfordulhat kisebb eső, zápor, egy-egy helyen az ég is megdörrenhet. Holnap egyre több helyen fordul naposra az idő, de északon még lehetnek felhős körzetek, és néhol kisebb eső, zápor, eső is előfordulhat. A szél többfelé megélénkül, néhol megerősödik, éjszaka 12-19, holnap napközben 27-33 fok valószínű.
0: Tudod-e még az én nótán? Az önök kedvenc dalaival és történeteivel minden nap 17 órától a Dankó Rádióban. A műsorvezető Popovics László.

0: Jó napot kívánok mindannyiuknak a Dankó Rádióban a Tudod-e még az én nótám című műsort hallgatják. Új rovattal jelentkeztünk, egy nóta, három élet címmel. Az elmúlt évek beszélgetései során megfigyeltem, hogy ugyanaz a magyar nóta minden ember szívében más-más emléket őriz. Egy dal mögött sokszor egy egész élet bujik meg. Ezen a nyáron minden nap egyetlen nóta kerül a középpontba, és három hallgató meséli el saját történetét ugyanarról a dallamról.
1: Azért, mert nagyon szeretem én is a virágokat, az anyukám is szerette a virágokat, és a virágok szeretetére, a család szeretetére nevelt minket.
0: A mai napon Marika lesz majd a vendégünk, de Ani is mesél.
2: Akkoriban, amikor ez nekem megtetszett, akkor lehet, hogy pont egy kicsit magam alatt voltam, és azért tetszett meg, mert az akkori lelki világomhoz állt közel.
0: Emilt is hallgatjuk, ő is elmeséli, milyen emlékeket idéz meg benne a ma kiválasztott felvétel.
3: De a virág az a kedvence, de csak a nóta az nem ugyanaz. Frézia.
0: De vajon melyik magyar nóta kapcsolja össze mai hallgatóink történeteit? A dallam, amely generációk emlékeit őrzi, Kék ne felejts. Ezt hallgatjuk tehát itt, a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az én nótám című műsorban. Egy nóta, három élet.

0: Század Ankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az én nótám című műsort hallgatják. A Kék ne felejts című dal következik, hát ezt nagyon-nagyon sokan szeretik. Kíváncsiak vagyunk rá, hogy Marikának miért oly kedves ez a dal.
1: Azért, mert nagyon szeretem én is a virágokat, az anyukám is szerette a virágokat, és a virágok szeretetére, a család szeretetére nevelt minket.
0: Uh-huh. Az mit jelent, hogy szereti a virágokat? Akkor gondolom a kertje is tele van virágokkal, ugye?
1: Igen. Ne felejts, árvácska, kardvirág, rózsa, úgyhogy sok-sok virág, igen.
0: Melyik a kedvenc virága, amit mondjuk a névnapjára vagy a születésnapjára mindig nagy-nagy örömmel fogadott?
1: A rózsa és a kardvirág.
0: Rózsa és a kardvirág, tényleg egyébként. A kardvirág az egy különleges virág ebből a szempontból, mert nem sokan, nem sokaknak a kedvence, de szerintem egy gyönyörű virág, abszolút, ugye?
1: Igen, sokszínű, színes és... vidámmá teszi, ha behozom a lakásba is, meg kint a kertbe is.
0: Hát különleges gyakorlatilag. Abszolút. Hm. Jól van, akkor hallgassuk meg a dalt, jó? Amiről mindez eszünkbe jutott, vagy Marikának eszébe jutott. A Kék ne felejts című felvétel jön, tehát itt a Dankó Rádióban Marika kedvencei között a Tudod-e még az én nótám című műsorban. Kék

Egy nóta, három élet. Kék, ne felejts! A felvételt az óra végén teljes egészében meghallgatjuk majd, de addig még Ani és Emil is elmesélik, hogy bennük milyen emlékek idéződnek meg, amikor meghallják ezt a felvételt. Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsor. Egy nóta, három élet.

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Anival beszélgetünk, a Kék ne felejts című gyönyörű felvétel hangzik el elsőként. Milyen történet van hozzá, Ani? Hova repülünk vissza az időben?
1: Hát az az érdekes, hogy annyira nem tudom ezt megmondani, tehát nincs úgy különösebb emlékképem, hanem egész egyszerűen én ezt valamikor hallottam, jó régen, és tetszett. Uh-huh. Nem csak a tartalma, hanem a dallama is.
0: Igen, ez valami olyasmi lehet, mint nekem is néha feldereng.
1: Szomorú, de nekem tetszik. Uh-huh.
0: Valami olyan hatás lehetett ez, nekem is néha feldereng, hogy a vasárnap délben szól a rádió a háttérből, hogy a Jó ebédhez szól a Nóta című műsor, és akkor van egy dallam, ami megfogja az embert, nem tudja hova tenni, de nincs hozzá konkrét történet, hanem inkább mondjuk ezek a vasárnapi ebédek, de nincs hozzá történet, de mégis valamiért belemászik az ember fülébe.
1: Lehet szépen, hogy akkoriban, amikor ez nekem megtetszett, akkor lehet, hogy pont egy kicsit magam alatt voltam, és azért tetszett meg, mert az akkori lelki világomhoz állt közel.
0: Ön az a típus egyébként, Ani, aki abban hisz, hogyha éppen most ezt a példát említette, maga alatt van, akkor azt ki kell maxolni, és akkor megszűnik majd. Tehát akkor jöjjenek a dalok is.
1: És akkor egy jót szírni kell.
0: Igen, igen.
1: Az ember jól kisírja magát, és akkor megnyugszik.
0: Vagy ugyanerre a tematikára fel tudjuk azt is húzni, hogyha valamitől tart, vagy valamitől fél, akkor arról érdemes minél többet beszélni. És akkor így...
1: Hát igen. A kibeszélés az nagyon fontos, mert akkor az ember egy kicsit megszabadul attól.

0: Igen.
1: Ezért teszem fel, ez ilyen provokatív kérdés.
0: Igen, azért vannak olyan barátaim azért, akikkel, de az, hogy valaki ennyi időn keresztül az én kis előadásomat hallgassa, azért az nem jellemző.
1: Ugye?
0: Tehát inkább pár percről van szó, max. 5 perc, de az, hogy most így engem így hallgassanak, hogy én egy kis előadást tartok, az nem jellemző.
1: Hát én azon szerencsések közé tartozok, nekem van egy barátom, akivel rendszeresen általában telefonon beszélünk, mert nem lakunk közel egymáshoz, és tényleg őt tudom felhozni, az az értő figyelem, akár 20 percen keresztül is. Azért az már őrület, nem?
0: Igen, igen.
1: De nem azért, nem kérkedni akartam ezzel, hanem pont az ellenkezőjét, hogy felhívni arra a figyelmet, hogy ez egy probléma, hogy most már nem hallgatjuk meg egymást értő figyelemmel, hanem ilyen felületesen csak.
0: Igen. Vagy pedig az ember nem akar annyira, hogy mondjam, körbeírni dolgokat, hogy most annyi ideig kelljen rá figyelni. Tehát inkább talán a párbeszéd az, ami jellemzőbb, mint az, hogy most valaki beszél magáról, és akkor a másik csak így hallgatja.
1: Igen, igen. Na jó, mi is hallgassunk most dalt, jó? Magyar nótát, Kék ne felejts. Ani kérésére itt a Dankó Rádióban.

Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták. Népzenék.

0: igazival.
1: Itt a Dankó Rádió, benne pedig. Tudod-e, még az InnoTime című műsort hallgatják, Emillel beszélgetünk. Kék, ne felejts, ez a felvétel érkezik. Ez egy gyönyörű dal, Emil. Valakinek küldi?
2: A feleségem az kiváltképpen ezt a nótát választottam volna főszerkesztőnek. Mm-hmm.
1: Imádja ezt a dalt? Vagy a Kék, ne felejts,
2: igen,
1: imádja?
2: Igen. Természetesen, úgyhogy szereti is ezt meghallgatni.
1: Egyébként mi a kedvenc virága?
2: Frézia.
1: Van ilyen dal egyébként, hogy frézia? Bármilyen formában? Ó, te kedves frézia, tudom. Beírom a keresőbe, komolyan mondom, mert most már felkeltett az érdeklődésem, hogy van-e fréziával, nincs. Legalábbis nálunk nincs.
2: De,
1: igen? Ja, hogy megkérdezi a feleségét. Hát tényleg, hát ha ő tudja.
2: Mi a helyzet? Frézia, van ilyen virág?
1: Nem, hogy virág, van ilyen dale a frézia virágról.
2: Nincs.
1: Uh-huh. Nincs. Uh-huh. Azt mondja, hogy...
2: Vagy utána
1: nézek. Jó, hát hogy a felesége nem tudja, akinek a kedvenc, akkor valószínűleg...
2: De a virág az a kedvence, de csak a nóta az nem ugyanaz.
1: Persze, egyértelmű. Milyen gyakran szokott egyébként a kedves feleségének virágot vinni? Ön az a típus, aki sűrűbben vagy ritkában?
2: Nem. Én megmondom őszintén, ritkán.
1: Ritkán.
2: Nagyon ritkán.
1: De annál inkább örül neki, nem?
2: Így van.
1: Hát akkor küldjünk neki most egy virágot, jó? Egy ne felejtset, egy kék ne felejtset.
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: Ez jön tehát itt a Dankó Rádióban, Emil kérésére.

Ez volt már a Dankó Rádióban. Az Egy Nóta Három Élet rovatunk, a Tudod-e még az Én Nótám című műsorban. Megköszönöm a megtisztelő figyelmet. Marika, Ani és Emil voltak a mai vendégeink. Ők meséltek a Kék ne felejts című gyönyörű felvételről. Holnap is lesz Egy Nóta Három Élet, hogy melyik felvételről beszél majd István, Lajos és Jucus, az kiderül tehát holnap 5 órától itt a Dankó Rádióban. Hamarosan érkezik Juhász Katalin és a Tutt népzenei szótár, utána pedig Egri József és a Túl az Operáncián hallható itt a Dankó Rádióban. Én pedig várom önöket holnap délután 5 órától ismét itt a Dankó Rádió, benne pedig ugye a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallották. Popovics László vagyok, minden jót, viszont hallásra!

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma kalandozás a páva nyomában. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat a Dalőrzők műsorában. Az augusztus 20-i Szent István nap közelettével egy olyan kiemelkedő művészegyéniség lesz ma képzeletbeli vendégünk, akit az egész országban sokan ismernek és szeretnek. Berecz András a Nemzetművésze címmel kitüntetett Kossuth-díjas énekes, mesemondó, népmesegyűjtő, folklórkutató és előadó művész. Jó István újságíró róla írt sorait idézem. Berecz András, na ő tényleg egy nemzeti erőközpont. Mesemondásaiban egyesül költészet, népiség, bölcsesség, derű, gyermeki játékosság. Berecz úgy fölemeli a magyar emberséget, nyelvi leleményt, mint Bartók vagy Kodály a népzenénket, csak éppen roppant szórakoztatóan. Berecz András így ír magáról. 1957-ben Budapesten születtem. Az első dalokat édesanyámtól tanultam, aki a híres kunhegyesi táncos, tréfa és nótafa, Tanka Gábor lányaként sok ilyet tudott. Erdélyben, Moldvában, Felvidéken, Somogyban, Nagykunságban, Nyírségben dalokat, meséket, tréfákat gyűjtögetek. Életem különféle vargabetűi, hajtűkanyarszerű fordulatai után, melyek során rakodó segédmunkás, erdőművelő, útkarbantartó is voltam, hajszolt embertársaim örömét keresgélő énekes, mesemondó lettem. Kedves dalaim és meséim a honát kereső és nagyon szerelmes ember hallomásai, látomásai. Berecz András számtalan lemezt, kazettát, CD-t, rádió és televízió felvételt készített itthon, Európa több országában és tengeren túlon is. Magyar népzenét tanított Erdélyben, Sopronban, a torontói York Egyetemen, amerikai zenei táborokban, hollandiai magánkurzusokon. Tolmácsok segítségével más nyelvű közönségnek is mesél. Csuvas népköltészeti fordításai kötetben és CD-n is megjelentek, koncertműsorában jó magam is részt vettem. Vidnyánszky Attila rendezésében 2016-tól játsza az egyik főszerepet a Nemzeti Színház Csíksomlyói Passió előadásában, beépítve saját feldolgozásait, szerzeményeit. A színházban önálló előadásokat is tart, ilyen például az Isten bolondja, vagy a Síp és Land című műsora. Az Ószent István dicsértessél kezdetű moldvai egyházi népének az 1990-es években Berecz András megrendítő előadásában vált közismerté. Szent István ünnepe előtt ezt idézzük fel a millennium évében megjelent Kőkertben Lilium című albumáról.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit CRT készítette.
1: Műsorajánló.
2: Államalapításunk ünnepén. Egri József vagyok, a Túl az Operencián című műsor házigazdája. Augusztus 20-án 18 órától a Dankó Rádióban Szőrényi Levente és Bródi János rockoperájának dalaiból válogatunk egy teljes órán át.

0: Ünnepeljünk együtt augusztus 20-án.
1: Tankó Rádió, a magyar zene rádiója. Az Önök kérték műsorában nyáron is van mit ünnepelni. Csupa olyan felvétellel várjuk nézőinket, melyek egy-egy nyári évfordulóhoz köthetők. Televízió történeti érdekességek, zenei csemegék, legendás műsorrészletek, kedvenc előadóinkkal. Nosztalgiázzanak velünk!
2: Önök kérték! Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés Önök kérték! Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán!
3: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 18 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Jó estét kívánok a szerkesztő Polyák Adrián nevében és a mikrofonnál Brieska Dániel. Vízszintemelkedés várható a Dunán, így jövő héttől emelhetik a paksi atomerőmű termelését, ez áll a kormány.hu megjelent összegzésben. A kormányzati honlapon közölték, a paksnál zajló munkák a tervezett ütemben haladnak, a két működő turbina termelése stabil. A részben elsüllyesztett bárkákkal már sikerült érdemben megemelni a vízszintet, közben folytatódik a fenékküszöb építése is. A helyszínen csak nem 200 honvédségi és vízügyi szakember dolgozik éjjel-nappal. Holnapig még 8-9 cm-es apadás várható, csütörtöktől azonban a németországi és ausztriai esőzések miatt emelkedni kezdhet a Duna vízszintje. Interaktív térkép készült az államilag támogatott civil szervezetekről. Az adatbázisban bárki megnézheti, hogy az elmúlt 5 évben a különböző állami, civil támogatási és egyéb központi költségvetési forrásokból mikor és mennyi támogatást kaptak a szervezetek. Választókerületekre lebontva összesen mintegy 400 milliárd forint útját lehet így követni az átlátható.kormány.hu oldalon. Előléptetéseket és kitüntetéseket adott át a belügyminiszter a rendőrség, a katasztrófavédelem és a büntetés végrehajtás munkatársainak az augusztus 20-ai állami ünnep alkalmából. Összesen 109 rendvédelmi dolgozó részesült elismerésben. Pósfai Gábor az ünnepségen hangsúlyozta, a magyar államnak vissza kell szereznie az emberek bizalmát, a rendvédelmi dolgozóknak pedig stabilitást és biztonságot kell nyújtania. Idén is bekapcsolódik a nemzeti ünnep programjaiba a Magyar Honvédség. Augusztus 20-án reggel 8 órakor kezdődik a tisztavatás. A honvéd tisztjelöltek az országház előtt tesznek ünnepélyes esküt. A légiparádé 9 órakor kezdődik. A Lánchíd és a Margit híd között a Duna felett a honvédség légierejének merev és forgószárnyas eszközei mutatkoznak be. Csütörtökön és pénteken 10 és 18 óra között a Városligeti Kós Károly sétányon a legmodernebb haditechnikai eszközökkel, bemutatókkal és interaktív programokkal várják az érdeklődőket. Változik a közlekedés augusztus 20-án a fővárosban. Több helyen forgalomkorlátozásra, lezárásokra kell készülni. A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint a csütörtök délelőtti órákban lezárják a Dunapart közvetlen környezetét a Lánchíd és a Margit híd között, délután pedig a Szentjobb körmenet útvonalán lesznek korlátozások a József Attila utca és a Bazilika környékén. A tűzijáték miatt este 7 órától a Margit híd és az Erzsébet híd között lezárják a hidakat, a rakpartokat és a környező utcákat. A BKK a belvárosban sűríti járatait. Nyáron már több mint 5000 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat, a lángok 73 millió négyzetméternyi területet érintettek. Az aszály és a tartós hőség miatt augusztusban különösen megszaporodtak a nagy kiterjedésű szabadtéri és erdőtüzek, amelyek miatt hárman meghaltak augusztusban. Végül az időjárásról. Napos, felhős idő lesz, holnap hajnalban még többfelé, délelőtt már csak az északi tájakon lehet egy-egy gyenge zápor, zivatar. Délután jelentősen csökken a felhőzet és napos idő várható, de a szél estig élénk, néhol erős marad. Hajnalban 12-19, délután 27-33 fok valószínű, 18 óra múlt 4 percre.
1: Túl az Operencián. A Dankó Rádió Operett műsora vendégekkel, érdekes történetekkel és klasszikus operett slágerekkel. Túl az Operencián. A házigazda Egri József.

Szeretettel köszöntöm Önöket, és kellemes keddestét kívánok minden kedves hallgatónknak. Önök a Dankor Rádiót, a Magyar Zene Rádióját hallgatják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Lehár Ferenc Cigány szerelem című operettjéből Kukeli Júlia és Bende Zsolt énekelte Ilonka és Drágfai kettősét. Ezzel a felvétellel vette kezdetét Túl az operencián című műsorunk. Kísérjenek el minket ma is zenei kirándulásunkon. Műsorunk középpontjában Gencsi Sári operaénekesnő érdemes művész áll, de mielőtt megidéznénk a legendás koloratúr szoprán életét és pályáját, hallgassuk meg Andrew Lloyd Webber Evita című musicaljéből a Miért kell, hogy sír Argentina című dalt Berkes Gabriella előadásában. Ezt követően pedig Kálmán Imre Marica grófnő című operettjéből csendül fel a Hely cigány című dal Egyházi Géza előadásában. Kísér Balázs Tamás és zenekara. Jó szórakozást kívánunk!

Túl az Operencián, a Dankó Rádióban. Gencsi Sári operaénekesnő érdemes művész Debrecenben született. És itt is kezdte pályafutását zongoristaként, majd énekesként. Az 1940-es évek közepén, mivel kevés primadonna volt a városban, Rajz János rábeszélte, hogy próbálja ki magát a Csokonai Színházban. Fél év után Budapestre költözött, hogy a Zeneakadémián tanuljon tovább, Makai Mihály növendékeként. Operaházi felvételie péntek 13-ára esett, és 13-ként énekelt. Akkora sikert aratott, hogy azonnal szerződtették. 1949-től lett az Operaház tagja. Egy év múlva Gildaként debütált Verdi Rigolettójában. Egy híres traviáta beugrása során olyan hirtelen ugrott be, hogy partnerével csak a színpadon találkozott. A karmester Fricsai Ferenc döbbenten kérdezte a szünetben, gyerekek, ez meg ki? Rajz János csak így nevezte, az ország kedvence. Most hallgassuk meg Lehár Ferenc Friderika című operettjéből a Miért fáj úgy az ébredés című dalt. Énekel Gencsi Sári. Túl az Operencián.

Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó kedves hallgatókat is. Gencsi Sári karrierje során elsősorban koloratúr szoprán és szubrett szerepekben tündökölt. Eljátszotta többek között Czerlina szerepét Mozart Don Giovanniában, Blondét a Szöktetés a Szerályból. Generációk számára ő volt János Vitéz Iluskája. Tehetsége és kisugárzása révén rövid idő alatt külföldön is ismerté vált, és számos fellépésre hívták. De Gencsi Sári nem csupán az opera világában volt otthon. Szívéhez közel állt az operett és a könnyű zene is, amit ugyanazzal a lelkesedéssel és művészi igényességgel művelt. Negyed század után, 1975-ben búcsút vett az operaháztól, mert szenvedélye lett a tanítás. A színművészeti főiskolán ajánlottak neki tanári állást, ahol haláláig énektanárként dolgozott, generációkat nevelve. Gencsi Sári nem csak énektechnikára, hanem a művészet szeretetére, a pálya iránti alázatra is igyekezett megtanítani a növendékeit. Kevesen tudják, de énekesi pályája után még a filmvásznon is feltűnt. Szabó István 1981-es Oscar-díjas Mephisto című filmjében kapott egy kisebb prózai szerepet. Most jöjjön Gencsi Sári előadásában, ifjabb Johann Strauss Bécsi vér című operettjéből a Szerelmes levél. Dankó Rádió.

túl az Operencián, itt a Magyar Zene Rádiójában. Most egy interjú részlet következik, amely a parlando.hu-n olvasható, amelyet Réffi Zsuzsanna készített Kalocsai Zsuzsával, aki Gencsisári emlékét idézte fel. A színművészetén ismerte meg? Teszi fel a kérdést Réffi Zsuzsanna. Igen, és ő olyan lélek volt, aki nem restelte felemelni a telefont, és felhívta az előző konzervatóriumi tanáromat, Kerényi Miklós Györgyöt, hogy megköszönje neki, milyen remekül felkészített.

képességet is lehetett tőle tanulni, nem csak hangképzést. Meg persze nagy vonalúságot, hiszen sokakat ingyen is tanított. A nagy lelkűség mindig jellemző volt rá. Fiatalabb korában előfordult az is, hogy egy turnéján találkozott Gábor Zsazsával, akinek igencsak megtetszett az egyik fellépő ruhája. Sárika pedig azonnal neki ajándékozta. Mindig felhívta a figyelmet az elegáns öltözködés fontosságára is. Erről sem felejtkezett meg az óráinkon. Smink és frizura nélkül sosem lépett ki az utcára, s minden ruhadarabja gondosan össze volt válogatva. Igazi díva volt, minden pillanatban. S őt nem lehetett Sári néninek hívni. Modern nő volt, örök fiatal, akit haláláig Sárikának kellett szólítani. A valódi korát pedig sosem árulta el, még nekem sem. Eddig tartott az idézet. Elbűvölő személyiségének köszönhetően évtizedeken át volt az ország egyik kedvenc művésze. Most hallgassuk meg Carmi Löcker a Koldus Diák című operettjéből Laura dalát. Énekel Gencsi Sári. Túl az óperencián.

kedves hallgatóink, a Rózsám viruló kis rózsám című dalt Pándi Piroska énekelte Huszka Jenő Erzsébet című operettjéből. Ma ünnepli születésnapját Nagy Sándor, Jászai Maridia színész, énekes, rendező, aki 1980. augusztus 18-án született Kisvárdán. 2005-ben diplomázott a Színház és Filmművészeti Egyetem Operett Musical szakán Kerényi Imre és Somogyi Szilárd osztályában. Osztálytársai voltak többek között Nádasi Veronika, Peller Anna, Dolhai Attila, Kerényi Miklós Máté, Posta Viktor, vagy épp Szemenyei János. Még ebben az évben a Madách Színházhoz szerződött, amelynek egészen 2024-ig tagja maradt, és ahol végig énekelte a musical irodalom szinte valamennyi jelentős fő- és karakter szerepét. 2005 és 2010 között tagja volt Homonnai Zsolt és Balcó Péter mellett az Adagio formációnak is. Jelenleg szabadúszó. Budapesten és vidéken is számos prózai és zenés színházi produkcióban láthatja a közönség. Boldog születésnapot kívánunk! És most következzen Jerry Bock Hegedűs a háztetőn című musicaljéből a Ha én gazdag lennék című dal. Énekel a születésnapos Nagy Sándor. Túl az operencián.

짜면 네 몸가락 여가디가디가 여가디가디기디기다이 건덤 돌고 마셔 그러용 에이 하이 차르 마이 고스 더 고동

Önök a Dankó Rádiót hallgatják, benne Túl az Operencián című műsorunkat. Ma ünnepli születésnapját Teremi Trixi, Kálmán Imre díja színésznő, Bársony Rózsi emlékgyűrű szubrett. Már 19 évesen debütált a Budapesti Operett Színházban, ahol Lehár Ferenc a Mosolyországa című operettjében mély szerepét alakította. Pályafutása során Magyarország rangos színházaiban játszott, miközben előadásaival a világ számos pontján is nagy sikereket aratott. A Kovács József vezette Interoperett társulatának tagjaként szintén meghódította a közönséget. Teremi Trixi a Rátonyi Róbert Színház alapítója, művészeti vezetője. Boldog születésnapot kívánunk! És most következzen Szirmai Albert Mágnás Miska című operettjéből egy részlet. Fáj, fáj a szívem! Énekel a születésnapos Teremi Trixi. Dankó Rádió.

kedves hallgatóink! Túl az Operencián című műsorunkat ifjabb Johann Strauss Mennydörgés és villámlás című polkájával zárjuk. Köszönjük, hogy megtiszteltek figyelmükkel. Szeretettel várjuk Önöket holnap is. Műsorunk fókuszában az Elizabeth című musical áll majd. Nem sokára híreket mondunk. Utána jön a 20 csak prímás Morvai Noémivel, amit népzenei műsorunk a Táncházban követ Vasvári Anna Máriával. Köszönöm munkatársaimnak a segítséget. A szerkesztő D. Szabó Ágota, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, a hangmérnök Wolf Attila. Az ő nevükben is szép estét és további jó rádiózást kíván Önöknek a szerkesztő műsorvezető Egri József. Vigyázzanak magukra. Dankó Rádió.

0: Műsor ajánló. Szívküldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szívküldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: Debreceni Virágkarnevál 57. alkalommal. Az ország egyik legnagyobb múltú és legkedveltebb fesztiválja ismét virágba borítja Debrecent. Hazai és külföldi tánccsoportok, zene, felvonulás, varázslatos virágköltemények. Tekintse meg élőben ezt a magával ragadó kulturális felvonulást. Debreceni Virágkarnevál 2026. augusztus 20-án 7 óra 40 perckor az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 19 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó estét kívánok a szerkesztő Polyák Adrián nevében is, a mikrofonnál Brieska Dániel. Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinákért, két napig kell még kihúzni az egyre apadó vízszinttel, írta a Facebook bejegyzésében a miniszterelnök. Magyar Péter ugyanakkor hozzátette, vasárnaptól az épülő fenékküszöb és a várható vízszint emelkedés mellett elkezdhetik visszakapcsolni a most még álló turbinákat is. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter korábban arról posztolt, elkészültek a bárkák biztonságos rögzítését szolgáló földcsavarok, ezekhez vastag acélsodronyokkal rögzítik a bárkákat, amelyek süllyesztése már meghaladta a 150 cm-t. Interaktív térkép készült az államilag támogatott civil szervezetekről. Az adatbázisban bárki megnézheti, hogy az elmúlt 5 évben a különböző állami, civil támogatási és egyéb központi költségvetési forrásokból mikor és mennyi támogatást kaptak a szervezetek. Választókerületekre lebontva összesen mintegy 400 milliárd forint útját lehet így követni az átlátható.kormány.hu oldalon. Idén is bekapcsolódik a nemzeti ünnep programjaiba a Magyar Honvédség. Augusztus 20-án reggel 8 órakor kezdődik a tisztavatás, a honvéd tisztjelöltek az országház előtt tesznek ünnepélyes esküt. A légiparádé 9 órakor kezdődik. A Lánchíd és a Margit híd között a Duna fölött a honvédség légierejének merev és forgószárnyas eszközei mutatkoznak be. Csütörtökön és pénteken 10 és 18 óra között, a Városligeti Kóskároly sétányon pedig a legmodernebb haditechnikai eszközökkel, bemutatókkal és interaktív programokkal várják az érdeklődőket. Változik a közlekedés augusztus 20-án a fővárosban. Több helyen forgalomkorlátozásra, lezárásokra kell készülni. A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint a csütörtök délelőtti órákban lezárják a Dunapart közvetlen környezetét a Lánchíd és a Margit híd között, délután pedig a Szent Jobb körmenet útvonalán lesznek korlátozások a József Attila utca és a Bazilika környékén. A tűzijáték miatt este 7 órától a Margit híd és az Erzsébet híd között lezárják a hidakat, a rakpartokat és a környező utcákat. A BKK a belvárosban sűríti járatait. Éjjel-nappal járnak a vonatok a Balaton déli partján a Zamárdiban tartandó strandfesztivál ideje alatt, közölte a MÁV csoport. Holnaptól egész héten át óránként indulnak légkondicionált intercityk a déliből, de Zamárdi az ország számos városából elérhető lesz közvetlen vonattal vagy távolsági busszal. Részletek a MÁV csoport oldalán és a MÁV Plus applikációban találhatók. Robbanás volt egy lakóházban a Veszprém vármegyei Öskün. A kiérkező tűzoltók a Hársfa utcai családi házát vizsgálásakor lőszereket találtak, ezért 50 méteres körzetben lezárták a környéket. A környező lakóházakat összesen 10 embernek kellett elhagynia. A katasztrófa védelem közölte, hogy várják a tűzszerészeket. Hozzátették, hogy a robbanás ereje akkora volt, hogy az épület nyilászárói kiszakadtak. A detonációban egy ember megsérült, a mentők kórházba vitték. Napos felhős idő lesz, holnap hajnalban még több felé, délelőtt már csak az északi tájakon lehet egy-egy gyenge zápor, zivatar, délután jelentősen csökken a felhőzet és túlnyomóan napos idő várható. Hajnalban 12-19, délután 27-33 fok valószínű, 19 óra múlt 4 perccel.
0: 20 csak prímás. Nótacsokor a Dankó rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
4: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Már is kezdődik egy órás zenei összeállításunk, a Hús csak prímás. Tartsanak a folytatásban is a Magyar Zene Rádiójával. A kanyargó Tisza partjára látogatunk elsőként Dóczi József hallgatójával, valamint Dócs Péterrel és Miskolci Balogh Zoltán zenekarával. Aztán Világos zöld a vadalma címmel Bokor János dalol majd nekünk, a 2023-as esztendő életműdíjasa, akinek a 100 tagú Budapest cigány zenekar szólistái játszanak Horváth Zoltán és Gubis Sándor dalában. Tartsanak velünk, kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok!

A következő felvétel Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban készült 2025. augusztusában. Rigó Jancsi énekli el Zsigmond István hallgatóját, Kimegyek a temetőbe. Hankó József és zenekara játszik majd. Nem fúj a szél, nem forog a dorozsmai szélmalom. Hamarosan ezt a dalt is meghallgathatjuk, méghozzá Tarnai Kis László és ifja Berki Béla zenekarának előadásában. 33 rózsafámon címmel Magyar Imre és Brand István frissére is sor kerül Urbán Katalin és Magyar Imre zenekarának előadásában.

Azt mondják, hogy szerencsém van. Ezt Nagy Endre és Dóri József hallgatóját nem sokára Budai Beatrix-tól és Johann János zenekarától hallhatjuk. A felvétel Újszent Iváni Dankó klubunk alkalmával készült 2023. március 4-én. Utána karcagi pillanatokat elevenítünk fel 2024 májusából Rózsafa Virít címmel Várnai Adrián éneklész Latinai Sándor és Füred Imre andalgóját. A felvételen Tordai Zoltán zenekarát is halljuk. Utána Radics Béla szerzeményét a Leszakadt a pince lakadt című csádást énekli Ihos József, akinek Szalay Antal együttese játszik. Szalay Antal prímás 2025-ben Dankó rádiós, cigányzenei díjazott lett. Leszakadt a pincelakat, tehát nem sokára hallható egy szintén Dankó klubos felvételről, amely a Budapest Itália Színházban készült.

Kedves hallgatóink, önöknél továbbra is a Magyar Zene Rádiója szól, ez pedig benne Húscsak Prémás című műsorunk, melyet egy hallgatóval folytatunk, Édesanyám lelkem. Pétót Erzsi és Heródek Sándorné dalát nem sokára Újvári Marika énekli el, akinek Bergi Péter együttese játszik. A felvétel Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból való. Aztán 1963-ból Bojtor Imre és a Magyar Rádió népi zenekarának előadásában meghallgathatjuk Volli István csádását 100 forintnak 50 a fele.

0: rögtön a fene. Legyen meg a fészkes fekete fene, nem lehet az ember fából, ki kell rúgni a hátfából. Nem lehet az ember fából, ki kell rúgni a hátfából.
1: Most kezdődik a tánc. És ezzel a dallal folytatódik a Hús csak prémás itt a Dankó Rádióban, Győri Mártával és ifjabb Olá Kálmán zenekarával. Kubányi Gyöcs áldása után majd egy frisst is lejátszunk önöknek. Ez lesz a három bokor saláta Bányai Márton és Németh Csicsó József zenekarának tolmácsolásában.

0: Fehér tányér barakják a legénynek, úgy adják, kis angyalom. Fehér tányér barakják a legénynek, úgy adják, kis angyalom.
1: Hamarosan itt a Dankó Rádió Hús csak prímásában azt a dalt játsszuk önöknek, mely a 2023-as és a 2024-es év magyar nótája szavazáson is ezüstérmes lett. Ez Kondor Ernő, a Véncigány című csodálatos hallgatója. Egy 2023-as felvételről szól hamarosan Laki Péter és idősebb Sárközi Lajos zenekarának jóvoltából. Aztán gramofon felvételről Blaha Lujza dalol nekünk, Végigmentem az Ormódi temetőn, és Vékony deszka kerítés címmel. Ifjabb Berkes Béla és zenekara is hallható a felvételen. 1965-ből utána Zalatót Erzsébet dalol Ejnye, bejó lakodalom. A művésznőnek Lakatos Antal zenekara játszik. Majd a Rajkó zenekar kíséretével Benedekfi Katalin is dalra fakad. Ez lesz az Egy-két csók, Cserebere csók.

eltipek csendben, hóna alatt a kopott hegedű. Alig bír járni, a lábain állni, de szívében mégis ott

Csend lett egy percig, s így szólt az egyik. Jó uraim, ma mulatunk, ugye? Nyissanak ajtót, ezt a kis rajkót,

iméntiekben Szerdahelyi János és Bakai Zsuzsa frisse szólt, itt a Dankó Rádió Húscsak Prímásában. A folytatásban egy olyan felvétel szól, mely Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban készült 2022. június 2-án Karcagi Jánossal és Lakatos Miklós zenekarával Én is hittem egyszer. Majd a Duna Televízió egyik felvételéről Csík József és ifjabb Berki Béla zenekarának előadásában Szabadi Frank Ignác egyik megzenésített Petőfi Sándor verse szól. Ez lesz a Befordultam a konyhára.

Kedves hallgatóink, Bétót Magdától és Lendvai Csócsi Jenő együttesétől Mihola Gyula csátását hallhattuk az iméntiekben, Van nekem szeretőm egy nehány. Most pedig a búcsú pillanata érkezett el, valamennyi kollégám nevében köszönöm, hogy ezúttal is velünk tartottak. Reméljük, hogy kellemesen töltötték az elmúlt egy órát is a Dankó Rádió társaságában. Maradjanak még, ha idejük és kedvük is engedi. Én most búcsúzom, de még szól a zene itt a Húscsak Prímásban is. Jön az Anna Balcer, ifjabb Jónás Géza, valamint ifjabb Suki János, Duka Norbert, Losó Lajos és Lukács Csaba előadásában. Viszont hallásra, Marvai Noémit hallották.

0: műsor ajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Kedves hallgatók, az előttünk álló hosszú hétvégén is izgalmas vendégekkel és tartalmas beszélgetésekkel várjuk önöket. Augusztus 20-án csütörtökön Vinkó József író műfordítóval, a Magyar Konyha című havilap főszerkesztőjével beszélgetek. Pinteken Epres Attila színművész lesz vendégünk. A szombat reggelt Szalai Krisztina színművésznővel tölthetik, vasárnap pedig Fehér Attila zenész, zeneszerzővel fogok kvaterkázni. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hosszú hétvégén is.
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Hétről hétre különleges vendégek,
3: óriási csaták, és persze rengeteg nevetés vár mindenkit, de a tét viszont változatlan.
2: Ki tud többet Magyarországról?
3: Szerintem az én csapatom.
2: Majd meglátjuk.
3: Készen állnak az új évadra?
4: Magyarország szeretlek. Augusztus 30-ától minden vasárnap 19 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 20 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jó estét kívánok a hírszerkesztő Polyák Adrien nevében és a mikrofonnál Brieska Dániel. Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinákért, két napig kell még kihúzni az egyre apadó vízszinttel, írta a Facebook bejegyzésében a miniszterelnök. Magyar Péter ugyanakkor hozzátette, vasárnaptól az épülő fenékküszöb és a várható vízszintemelkedés mellett elkezdhetik visszakapcsolni a most még álló turbinákat is. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter korábban arról posztolt, elkészültek a bárkák biztonságos rögzítését szolgáló földcsavarok, ezekhez vastag acélsodronyokkal rögzítik a bárkákat, amelyek süllyesztése már meghaladta a 150 cm-t. Interaktív térkép készült az államilag támogatott civil szervezetekről. Az adatbázisban bárki megnézheti, hogy az elmúlt 5 évben a különböző állami, civil támogatási és egyéb központi költségvetési forrásokból mikor és mennyi támogatást kaptak a szervezetek. Választókerületekre lebontva összesen mintegy 400 milliárd forint útját lehet így követni az átlátható.kormány.hu oldalon. Feladatközpontúvá alakítják át a bázis alapú finanszírozást az oktatásban. Erről a Klebelsberg központ elnöke beszélt a Debreceni Tankerületi Központ tanévnyitó konferenciáján. Sinka Edit hangsúlyozta, az intézmények annyi önállóságot kapnak vissza, ami garantálja az eredményesebb működésüket. Az elnök azt is elmondta, a vezetőket egységesen, határozott időre, nyilvános pályázatok útján választják ki. Elrendelte a bíróság az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel buszvezetőjének letartóztatását. A férfit halálos tömegszerencsétlenség okozásával gyanúsítják. Ha bebizonyosodik a bűnössége, akár 8 év szabadságvesztést is kaphat. A vasárnapi balesetben 12-en meghaltak, az összes életben maradt ember megsérült, közülük 3-an életveszélyesen, 20-an súlyosan. Az eddigi vizsgálat szerint a buszvezetője elaludt a volánnál. Orosz rakétatámadás ért egy Harkiv megyei települést, legalább 10 meghaltak és 20 megsebesültek az északkelet-ukrajnai Pecsenyihában. Épületek köztük a posta, valamint családi házak, üzletek és autók is megrongálódtak. A halottak emlékére 2 napos gyászt hirdettek a településen. Nagyszabású adatlopás történt Lettországban. Hekkerek a közlekedési hatóság adatbázisába jutottak be. Nevekhez, fizetési információkhoz, rendszámokhoz és lakcímekhez fértek hozzá. Az 1 millió 900 ezer lakosú országban 1 millió 200 ezer ember és 200 ezer jogi személy adatait lopták el. Egyelőre nem tudni, hogy kik az elkövetők. A lett kormányfő szerint nem zárható ki, hogy külföldi hekker támadásról van szó. A miniszterelnök nemzetbiztonságot veszélyeztető esetnek nevezte az adatlopást, és azonnali vizsgálatot rendelt el. Hajnali mentesítő járatok indulnak az ország minden részébe az augusztus 20-ai fővárosi programok után. A metrók éjjel 2:30-ig járnak, emellett sűrítik az éjszakai buszokat és a hatos villamost is. Napos felhős idő lesz, holnap hajnalban még több felé, délelőtt már csak az északi tájakon lehet egy-egy gyenge zápor, zivatar, délután jelentősen csökken a felhőzet és túlnyomóan napos idő várható, de a szél estig élénk marad. Hajnalban 12-19, délután 27-33 fok valószínű.
0: Táncházban talpalávaló népzenekedvenőknek. A műsorvezető

Jó estét kívánok! Vésztői, viharsarki dalokat énekelt Csüllög Edina, Stank Krisztina, Szabó Dóra, Tóth Dorottya, Lakatos Katalin, Krajcsó Bence és Jeremiás Ádám Táncházban című műsorunk első perceiben, s a következő összeállítás is Csüllög Edina, Nagy Alárma című albumáról szól. A lemezen olyan dalokat hallhatunk, melyeket nagy valószínűséggel Bartók Béla is hallhatott, hiszen sok nyarát itt töltötte még gyermekként, s 1906-ban itt kezdődött rendszeres népdalgyűjtő munkája is a 20. század egyik legjelentősebb népzenekutatójának, zeneszerzőjének. A most következő mulatónótákat Csüllög Edina, Jeremiás Lajos, Jeremiás Ádám, Pető Imre és Krajcsó Bence muzsikálja.

A Bakator zenekar következik Táncházban című műsorunkban, a Tóla Tiszán című összeállításban a hajdúsági dalokat, a Csüllögedina Nagy Alárma című lemezén is éneklő Jeremiás Ádám és Jeremiás Lajos énekli.

hajdúság után Szatmár tánc dallamai következnek, először a Dűvő, majd a Tükrös együttes muzsikál. A Hrúz Dénes vezette Dűvő összeállításának címe Itassa meg a babája, a Tükrös együttesé, kikkel Németh Ferenc énekel, Szatmári csendes, lassú és friss csárdás.

Az előbb muzsikálott Tükrös zenekar két prímása, Halmos Attila és Koncz Gergely vezeti ismét a zenekart, kikhez a Tükrösből még Liber Endre csatlakozik. A további muzsikusok Nagy Zsolt és Mohácsi Albert a Dűvő zenekar tagjai, akik 2003-ban jelentették meg 12 banda Erdélyország című albumukat, melyen minden egyes összeállításhoz más-más prímást és zenészbarátot hívtak meg vendégül. A Kisszamos melléki, Boncidai dalokat Herczko Ágnes és Németh Ferenc énekli az összeállításban.

Táncházban című műsorunkat egy hosszú, kalotaszegi zenei folyamat, legényes, hajnali és táncdallamok zárják. A kalotaszegi híres zenész dinasztiák leszármazottaiból alakult Csűrös Banda előadásában. A remek muzsika előtt én már a munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Gyurmán Gábor nevében is megköszönve ma esti figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották. Holnap ugyanebben az időpontban 20 óra 4 perckor várom önöket, s tudják, adásaink jó néhány hétig visszahallgathatóak a mediaclick.hu/Dankó oldalon.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: A pontos idő 21 óra. Népek dalai. A Danko Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
2: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Kezdődik a Népek dalai, a Danko Rádió világzenei válogatása. Augusztus 18-a kedd van, ma este is 3 órán keresztül szólnak a különleges világzenék műsorunkban. A héten nagyon sok világzenei újdonságot hallanak, ma este például érkezik egy dal Algériából és Spanyolországból rögtön a program első órájában. Kellemes estét kívánok mindenkinek, kezdjünk iráni származású muzsikusokkal, a Rastak zenekar. Nem túl régi, 2025-ös felvétele indul, a címe Azadi.

Világzenei válogatásunkat hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Nagyon sok újdonság szól nálunk egész héten, ilyen a következő felvétel is. Egy Tuareg zenekar következik, az Imárhán, a 2006 óta működő együttes zenéjének egyik kulcsszava az Asuf, ami nosztalgiát jelent. De náluk nem pusztán emlékezést, hanem egy élő, folyamatosan változó zenei nyelvet is. Ezt a sivatagi hangzást a világ sokfelé a Tinári nyomán ismerte meg. A Népek Dalaiban is játszok a 79-ben alakult Tuareg zenekar felvételeit, akik a blues, a rock és a népzene elemeit kapcsolták össze, miközben dalaikban a Tuareg közösség történelmi tapasztalata és politikai küzdelme is megjelent. Az Imárhán ebből az örökségből indul ki, de nem szimplán másolja, ismétli, hanem hozzáteszi saját zenei ötleteit, most már egyre inkább elektronikusabb irányok felé is nyitva. A következő felvétel a Tin Arájt ebbe az átmeneti térbe vezet minket, őrzi a sivatagi blues hagyományát, de megmutatja, merre tart az Imárhán zenéje. Világzene következik Algériából, 2026-ból az Imárhán zenekar játszik. Íme tőlük a Tin Arájt.

0: Ezekkel a zenékkel kellemes a pihenés. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.
1: Vítr víjét

A Dankó Rádió világzenei válogatását hallják, ez a népek dalai. Sok-sok újdonságot hallanak nálunk egész héten a színtérről, ilyen a következő muzsika is. Spanyolország a következő állomásunk, egy kiváló zeneszerző és énekes Jamila következik. 2026-os korongján arra kereste a választ, hogyan hallhatjuk meg azokat a hangokat, amelyeket a mindennapi zaj és az állandó inger áradat rendszerint elnyom. A Núr című korong gondolatai egy ökológiai közösségben töltött időszak során kezdtek formálódni. Jamila ott a lassabb életre és a tudatos figyelemre helyezte a hangsúlyt. Zenéjében a művész nem uralja a körülötte lévő világot, hanem annak egyik résztvevője. Az állatok hangjai, a csend és a természet apró neszei egy nagyobb zenei térben kapcsolódnak össze. Az Echo Kollektív egy brüsszeli, klasszikusan képzett zenészekből álló kortárs együttes, hegedőből, brácsából és csellóból álló vonós triója, finoman simul Jamila énekéhez és elektronikus hangzásához. Ez a zene nem csak a gondolatainkra hat, hanem a testünket is megszólítja. Lassít, elmélyít és arra késztet, hogy figyelmesebben forduljunk a környezet felé. Világzene következik 2026-ból, Spanyolországból, énekel Jamila, a dal pedig a Sin de Sarajevo.

A Dankó Rádió világzenei válogatását hallják, a népek dalai szólt. Jön már is egy magyar-lengyel együttműködés gyümölcse, az Áldomás című korong egyik felvétele, amelyet a hazai Haldamász és a krakói Hulajdusza készített közösen. A két zenekar barátságából és közös zenei gondolkodásából született lemez igazán izgalmasra sikerült. Zenéjük klasszikus, kortárs és jazz elemekkel gazdagon átszőtt alkotás. A korong különlegessége, hogy nem csak a jól ismert hagyományos motívumokat dolgozza fel, hanem olyan ritkábban hallható dallamokat is megszólaltat, mint Bartók Béla 1907-es Gyergyó tekerő pataki gyűjtésének darabjai, vagy Váncsa György Kászon impéri énekes hagyatéka. A karotaszegi prímás legenda Fodor Sándor neti muzsikája is helyet kapott a lemezen, persze újra gondolt egyedi hangzásvilágban. A moldvai magyarok 16. századi imádsága és egy karácsonyi kántáló is elhangzik a felvételek között különleges feldolgozásban, amely egyszerre tiszteli a hagyományt és nyit új zenei utak felé. A magyar dallamvilág mellett két ismert lengyel népdalt is hallhatunk a lemezen. Ezek korábban már a Hulajdusza feldolgozásaiban megszólaltak, most viszont zoborvidéki és székelyföldi népdal szövegekkel gazdagodtak a Haldamász közreműködésének köszönhetően. Az Áldomás című lemez egy határokon átívelő zenei vállalkozás, amelyről most az első dalt hallgatjuk meg. Magyar-lengyel együttműködés eredménye következik a Haldamász és a krakói Hulajdusza jóvoltából. A dal most tőlük a Sír a galambon.

0: Hamarosan 10 óra folytatódik a Népek Dalai a Dankó Rádióban, vadonatúj világzenével Skóciából.
1: A pontos idő 22 óra. Népek Dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Folytatódik a Népek Dalai, a Dankó Rádió világzenei válogatása. Augusztus 18-a kedd van. A mai napon és egész héten is nagyon sok világzenei újdonságot hallanak nálunk. Hamarosan ebben az órában például egy dal szól Skóciából, aztán hallunk világzenét Mali és Szudán művészektől is, és ha már Skóciát említettem, akkor kezdjük az órát egy ott készült újdonsággal. Donald W.J. Lindsay felvétele ez. Ebben közreműködik a kiváló skót hegedűs Roo Gitz. Íme tehát a When You Were Young című dal, most a Dankó Rádióban.
2: When you were young I held you in my arms, food tenderly till you got up to go.

A világzenei válogatás szól, ez a Népek Talai a Dankó Rádióban. A héten nagyon sok újdonságot adunk, ilyen a következő muzsika is. Sam Grassi felvételével folytatjuk. Egy súlyos autóbaleset, betegsége és családi veszteségek évekre akadályozták zenei pályáját. Első nagylemeze ezért hosszú és nehéz időszak után született meg, de végül 2022-ben Londonba költözött és bekapcsolódott a város élő folkzenei közegébe. A skót születésű énekes és gitáros Sam Grassi következik, Where Two Hawks Fly című korongjáról adunk már is egy dalt, amelyen 11 tradicionális és egy saját szerzemény szerepel. Grassi játékának egyik legfontosabb ihletője, Bert Jansz, skót gitáros, énekes és dalszerző, a brit folkzene egyik legnagyobb hatású alakja. De gitározása nem a technikai látványosságra épül, pontos és visszafogott dallamvezetése teret hagy a daloknak és a közreműködőknek is. Az album finom hangszeres részletei mögött egy olyan zenész közösség áll, amely Sam Grassi felépülésében és visszatérésében is fontos szerepet játszott. Ezért a korong nem csak egyéni bemutatkozás, hanem a közös zenélés megtartó és egyben gyógyító erejéről is szól. Hallgassuk az album címadó felvételét. Világzene 2026-ból Skóciából Sam Grassi muzsikája ez, Where Two

világzenei válogatást hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Sivatagirokkal folytatjuk a Tinár Even zenekar tolmácsolásában. A Tuareg zene egyik legfontosabb csapata több mint 4,5 évtized után a Hoggár című lemezzel tért vissza 2026 tavaszán saját zenei alapjaihoz, amely egyszerre jelent hazatérést és a tapasztalatok továbbörökítését a fiatalabb Tuareg zenész nemzedék felé. A felvételek az Algír Taman Rasszedben készültek, egy olyan stúdióban, amelyet a következő generációhoz tartozó Imárhán zenekar hozott létre, amely zenekar nálunk a Népek Dalaiban is feltűnik. A Tinár Even ezúttal tehát háttérbe helyezte a nagy nemzetközi együttműködéseket, és inkább a helyi Tuareg közösségre figyelt. A korongon a csapat fiatalabb alkotókkal dolgozott együtt, a dalok pedig Észak-Malib és a nomád Tuareg nép társadalmi és politikai terheit dolgozzák fel. A már is felhangzó Sakherat Assani című dal különleges utat járt be. Egy hagyományos szudáni dalról van szó, amelyet 1989-ben hallottak Szudán és Líbia határvidékén. A dal azóta a Szaharában élt tovább, és most a Tinár Even feldolgozásában hallható. A felvételen közreműködik Sulafa Elias, szudáni énekesnő is. Hallgassunk tehát sivatagi rockot a Tinár Even zenekartól, a dal a

A világzenei program szól, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Azzal az énekesnővel folytatjuk, aki 1955-ben debütált a színpadon. A Trinidad Tobagói Calypso Rose jön, akit azóta a Calypso királynőjének szoktak nevezni. Az énekesnő akkor persze még nem tudhatta, hogy évtizedes zenei karrier, sok száz saját dal, és persze elismerések, díjak tucatja vár rá. És mindemellett a szakma elismerése és a közönség szeretete. Egy átlagos évben 9-10 hónapot turnézik, csak a maradék marad a családra és a pihenésre. Pedig gyerekkora nem volt szokványos. 9 éves korában fogadta örökbe nagybátyja egyik barátnője Trinidad szigetén, és már ekkor felfedezte a Calypso zenét. Eleinte Crusoe Kid néven lépett fel, majd megváltoztatta nevét Calypso Rose-ra. Azt mondja azért, mert a rózsa a virágok királynője. Calypso Rose-nak nincsen gyermeke, de az összes női előadót, aki őt követi a műfajban, gyermekeként tiszteli. Ő következik, Calypso Rose, és egy feldolgozás tőle most. Ez a Babilon folyói, itt a Dankó Rádióban.

Dankó Rádió népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

Ízlelje meg, kóstoljon bele, próbálja ki. Világzenei válogatás a Dankó Rádióban minden este 9-től éjfélig. Népek dalai.

0: Hamarosan 11 óra, folytatódik a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Hallgassunk világzenét Malaviból.
1: A pontos idő 23 óra. Népek Dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Köszöntöm hallgatóinkat, jó estét kívánok mindenkinek. Még egy szűk órán keresztül szólnak a világzenék a Dankó Rádióban. Ez a Népek Dalai. A színes világzenei utazásban a héten nagyon sok új dalt adunk. A mai utolsó óránkban például szól világzene Mexikóból és Hollandiából, utóbbi török beütéssel. További jó rádiózást kívánok mindenkinek. Az újdonságok mellett pedig a korábbi világzenéket is adjuk, például Ciprusról, Marokkóból, Spanyolországból vagy éppen Brazíliából. Most pedig irány Malawi, egy 2025-ös felvétel szól a Madalitso Band tolmácsolásában. A dal tőlük a Kemba.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Korok, népek és kultúrák találkozása. Népek dalai a legjobb világzenékkel ma este is a Dankó Rádió.

A Tankórádiót hallgatják, ez a világzenei válogatás a népek dalai. Sok-sok újdonságot játszunk egész héten műsorunkban, ilyen a következő felvétel is. Halljuk már is Silvana Estrada hangját. Zenéjében a veszteség, a búcsú és a remény egyszerre van jelen. A mexikói énekes és dalszerző 2026-os korongja fájdalmas élmények feldolgozásából született, mégsem merül el az őt ért veszteségekben és a gyászban. Silvana Estrada megfogalmazása szerint a lemez egyfajta fegyverszünetet ajánl a fájdalomnak. Elfogadja az élet nehézségeit, miközben folyamatosan a szépséget és a fényt keresi. A nagylemez készítése során Silvana Estrada maga vállalta az alkotói irányítást. Olyan érzékeny és együttműködésre épülő munkafolyamatot alakított ki, amelyben a személyes sebezhetőség is a zene részévé válhatott. Dalaival a külföldön élő latin-amerikai embereket is megérinti. A spanyol nyelv, az ismerős dallamok és a közös kulturális emlékek olyan teret teremtenek, amelyben a hallgatók távol otthonoktól is újra közel érezhetik magukat a gyökerekhez. Silvana Estrada számára ezért az élő fellépések sem csupán előadások, hanem mindegyik közös találkozás, amelyben az otthonosság és az összetartozás érzése születhet meg. Világzene következik 2026-ból, Mexikóból. Silvana Estrada hangját halljuk. A dal a No te vayas sin saber.

Világzenei válogatásunkat hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Folytassuk most az amszterdami, török gyökerű, pszichedelikus zenekarral, az Altingünnel, és egy dallal 2026-os korongjukról. A Garip című lemez címe törökül furcsát, különöset jelent. Az anyag Neset Ertas előtt tiszteleg, aki az anatóliai énekes dalszerzői és népi bárd hagyomány egyik meghatározó alakja volt, és több mint 30 albumot vett fel 2012-ben bekövetkezett haláláig. Az Altingün zenéjében régóta sajátos módon találkozik az anatóliai népzenei alap, a 60-as évek pszichedelikus rockja és a mai feszesebb megszólalás.

Világzenei válogatásunk szól, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. 1990 óta zenél együtt a most érkező horvát Sanctus Domnio Mandolin zenekar. A Split városából indult banda alapítója Marin Katunarić zenepedagógus. Célja az volt, hogy minél több fiatalhoz eljuttassa a vidék zenéjét. Ezért pedig mindent meg is tett a csapattal. Repertoárjuk számos olyan kompozíciót tartalmaz, amelyek eredetileg a környék mandolin együtteseitől származnak, valamint a kortárs és klasszikus zeneszerzők muzsikájából született átdolgozásokból ismerített. A formációt 1991 óta Vladimir Lukász karmester vezényli, nagyon is eredményesen. Számos koncertet adtak már Olaszországban, Vatikánban, Németországban, de ezen kívül is még jó néhány nemzetközi díjat besöpörtek, és számos fesztiválon szerepeltek. A zenekar több sikeres korongot is rögzített, nem csak a saját zenéjük, hanem mások muzsikája is érdekli őket. Minden évben mandolin és gitár foglalkozásokat tartanak a helyi általános és közé iskolákban, valamint részt vesznek nemzetközi workshopokban is, sőt létrehoztak egy helyi, elsősorban dalmát, zenei kört, a Split Mandolin Circle-t, amely komponálásra ösztönzi a fiatal tehetségeket. Horvát világzenével folytatjuk 2018-ból, Splitből következik a Mandolina Orchestra Sanctus Domnio muzsikája.

Ez volt a mai utolsó világzene a Dankó Rádióban. Remélem tetszett ez is, meg az egész program is. Hamarosan éjfélkor a himnusz követően kezdődik az éjszakai dalcsokor. Holnap pedig este 9 órától újra várjuk Önöket a színes világzenei forgataggal. Munkatársaim voltak ma este a gyártásvezető Sztányolszky Imre és a hangmérnök Gorzsás Gábor. Én búcsúzom, a Népek Dalai szerkesztő műsorvezetőjét, Szabó Tamást hallották.

Sene Radyo'ya. Apontaşidi Eyfil.

Itt a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Köszöntjük hallgatóinkat! Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: A pontos idő 1 óra. Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. 20 csak prímás. Nótacsokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
1: Amikor még gyermek voltam. Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, a Magyar Zene Rádiójának 20 csak prímása. 1 órás zenei összeállításunk már is kezdődik Kóté Elemér hallgatójával. A 2022-es felvételről Fényes Györgyöt és Ifjabb Berki Béla zenekarát halljuk majd. Utána Tolnai András, a 2024-es esztendő magyar nótadíjasa, és Ifjabb Sárközi Lajos prímás hallható zenekarával együtt. Ifjabb Sárközi Lajosról tudni érdemes, hogy a Dankó Rádió cigányzenei díját vehette át 2023-ban. A művészektől egy egész nótacsokrot hallgathatunk majd. A Magyar Zeneházában készült a felvétel a Dankó Rádió egyik államműsorán 2024. decemberében. Jaj, de szép kék szeme van magának. Tartsanak velünk, jó rádiózást kívánok!

Hamarosan újra csendül a nóta. Itt a Dankó Rádió Húscsak prémásában. Kéler Béla és Adorján Sándor frissét majd Zentai Anna énekli, akinek ifjabb Sánta Ferenc zenekara játszik. Előtte archív felvételről, Rózsa S. Lajos dalol. Nem tudják azt, csak mi ketten. De mindezek előtt jöjjön egy hallgató, Kapi Gábor és Nyári László együttesének előadásában, ha kimegyek a doberdói harctérre.

Ha majd oda is megy ez a kedvem,

folytatásban Dankó klubos koncert felvételeinkből válogatunk. Meghallgathatunk egy körmendit, egy oroszlányit, majd egy mányit. Ez utóbbi az Ady Endre Művelődési Házban készült 2017. május 22-én. Kalina Enikő, Tordai Borbé Pál és Heródek Sándorné Frissével örvendeztet meg minket, melynek címe Hajnalom csillagom. Sándor Dezső és zenekara muzsikál majd. Előtte Johann Jánosék játszanak Kollár Katalin kíséreteként Szórja a nap aranysugarát címmel. Leszler József és Babusa Miklós andalgója előtt jöjjön Sándor Jenő és Füred Imre csodálatos hallgatója Nem sírok már többet. Következzék Kis Zoltán és Hankó József zenekara.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Hogyha ír majd édesanyám, ír.

az iménti percekben Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból hallhattunk egy felvételt, mely 2023. augusztusában készült Szőlősi Emesével, Gáti Pállal és Miskolci Balogh Zoltán zenekarával. Ez volt Tarcsai Vilmos csárdása a vásárhelyi híres promenádon. Előtte is csárdás szólt, szintén Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból, Hajnal Nikolettől, Kalcagi Nagy Zoltántól és Tordai Zoltán együttesétől, Vékony deszkakerítés. A folytatásban itt a Húscsak Prémásban Szóka Júlia énekel, Ha szíved bezárnál. 2021-ben Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban készült a felvétel Budai Sándor zenekarának közreműködésével. Tasnádi László és Ság Ilona hallgatója után Hubert Gyula és Jeszenszky Danó andalgóját is meghallgathatjuk. Ez lesz a Sejem kendő, Sejem kötő, Sejem szoknya Lugosi Kati és Duka Péter zenekarának tolmácsolásában. Majd ismét egy olyan felvétel hallható, mely Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban készült, méghozzá 2025. júniusában, azzal a művésznővel, aki 2023-ban átvehette a Dankó Rádió Magyar Nóta díját. Ő Hatvani Kis Gyöngyi, akinek partnere Csuti Csaba lesz, valamint Berki Péter zenekara. Ez lesz majd az Egy kicsi ház van a domb tetején című dal.

0: tilalmast, egyedül csak magam járom.
1: Dankó Rádió. Letenyén FM 103,8. A magyar zene rádiója.

Kedves hallgatóink, önöknél továbbra is a Magyar Zene Rádiója szól, ez pedig benne Húst csak prímás című egyórás zenei összeállításunk, amelyet már is egy csárdással folytatunk, megüzente a babám. Gáspár Anninak Lakatos Miklós zenekara játszik. Utána Tegzegerber Miklós és Kunéri Kálmán frissét Kovács Apollónia énekli, Sárgul már a kukoricaszár.

nem hiszek a szerelemben, nem voltam sohasem szomorú, szakadozott rongyvonódat mit sajnálod, és eszemiszom. Ez utóbbi dal Nógrádi Tóth István szerzeménye, maga a szerző énekel majd nekünk. Előtte Sasnáci és Pápai Molnár Kálmán csárdását Miklóssy József dalolja, akinek ifjabb Olá Kálmán zenekara játszik. A 100 tagú Budapest cigány zenekar szólistái Szentendrei Klárának játszanak Horváth Zoltán és Vitárius Imre andalgójában. De természetesen egy hallgatóval kezdünk. Ez a felvétel a Duna Televízió.

sajnálom, húzza cigány virradatig a lótán. Könnyeimet leperegni úgy sem látod, akármilyen csalfa is lett a rózsám. Másnak adta jegycsendőjét, de én ezért nem búzsulok miatta. Szavazat esze-vesze, táncot járok, ne lássák, hogy itt siratok naponta. Másnak adta a jegycsendőjét, de én ezért nem búzsulok miatta. Szavazat esze-vesze, táncot járok, ne lássák, hogy itt siratok naponta. Kocsmáros négy csók,

hallgató, Andalgó és Csárdás következik. A Csárdás Beleznai Antal dala, Sárga dinnye levele. Az előadó Szalai László lesz. Előtte Farkas Rozikát, a 2025-ös esztendő magyar nóta díjasát hallhatjuk Szentírmai Elemér dalával. Gyászba borult az életem. 1995-ben készült a felvétel Radics Ferenc zenekarának közreműködésével. 2022-ben pedig az, amelyet már is hallgathatunk, Szeredi Krisztinától és Ifja Berki Béla zenekarától. Nincs a földön olyan ember.

Kedves hallgatóink, húscsak prímásunk végéhez közeledvén eljött a búcsú ideje. Valamennyi kollégám nevében szívből köszönöm, hogy ezúttal is velünk tartottak. Reméljük, hogy kellemesen töltötték az elmúlt egy órát is a Dankó rádiót hallgatva. Ha ez így van, maradjanak még, további kellemes időtöltést kívánok. Itt a Húscsak Prímásban még Jónás Géza zenekara muzsikál, a Prímás ezúttal Patai Zoltán. Azt hittem, hogy boldog leszek. Minden jót, Morvai Noémit hallották.

Pontos idő 2 óra. Most a Dankó Rádió tegnap esti műsorának ismétlését hallják. Táncházban. Talpalávaló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.